0: Rádió Antri. FM 105. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Csábít egy éj, egy sejtelmes háló.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Összeállította munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgáló Bizottság. Magyarország tűzoltókat küld Szerbiába. Már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgáló Bizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők gondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Magyarország tűzoltókat küld Szerbiába. 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel segítjük a szerbiai erdőtüzek oltását. A magyar egység kedd este indult el Kecskemétről a tűzsojtotta térségbe. A deliblati homokpusztán csak nem 4000 hektár égett le, ebből több mint 3100 hektár erdő. Súlyos a helyzet Kraljevo közelében is, ahol az erős szél, a sűrű füst és a nehéz terep akadályozza a védekezést. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusán keresztül cseh, román, szlovák és német egységek is bekapcsolódtak az oltásba. A meteorológiai szolgálat szerint a tartós meleg és a csapadék hiány továbbra is kedvez a tüzek terjedésének. A honvédelmi miniszter szerdán videóban számolt be arról, eddig 51-en jelezték, hogy vissza akarnak térni a Magyar Honvédséghez. Ruszin Szendi Romulus még júniusban beszélt arról, hogy sok kiváló katona kényszerült szerinte méltatlan körülmények között távozni a szolgálatból az Orbán kormány alatt, és szeretnék megadni nekik a lehetőséget arra, hogy újra szolgálhassanak. Módosították is a honvédek jogállásáról szóló kormányrendeletet. A visszaszerelni vágyók július végéig jelentkezhettek, a kérelmeik elbírálása a honvédelmi miniszter feladata. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, minden jelentkező esetében megvizsgálják az egyéni alkalmasságot, a szakmai tudást és a honvédség valós szükségleteit is figyelembe veszik. Robbanás történt kedden délután Mohácson, egy ipari telephely fatárolójában. A baleset során 3 dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, 2 később a kórházban életüket vesztették. A Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított nyomozást, közölték szerdán. A jelenlegi adatok szerint valószínűleg az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő fűrészpor robbant be, majd vetett 15 méteres lángcsóvát. A Bama hírportál információja szerint a baleset karbantartási munkálatok közben történt, a sérülteket pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggelt, 6 óra múlt 4 perccel augusztus 27-én. Közeledik a hét hajrája, nehogy már most álljunk, megnyomjuk, megköszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartsa velünk!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 11 perccel augusztus 27-én. Mindjárt rátérünk a világra, de gyorsan lessük meg még mai időjárásunkat mindenek előtt. 17 fok környékén járunk itt Szekszárdon, és ennél jóval melegebb lesz, 33-34 fok környékén alakul majd a maximum, és igazából egész nap derült lesz az égbolt, maximum délután jöhet egy-két bárány felhő, de ennyi. Tehát, hogy ennyit lehet elmondani, tényleg semmi különleges nem lesz a mai időjárásunkban. Maximum az, hogy 33-34 fok melegünk lehet, úgyhogy lengeruha, napszemüveggel divat tippünk, más nem is lehet. Aztán az orvos meteorológiára térjünk egy picikét. Nem érkezik front, a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti jellegű tünetek jelentkezhetnek. Az arra érzékenyek fejfájást, szédülést, migrént tapasztalhatnak, emellett fáradékonyabbak, dekoncentráltabbak is lehetnek. Majd így készüljön tehát. És akkor a világ augusztus utolsó hétvégéje közeledik, és hogyha augusztus utolsó hétvégéje, akkor csatári sokkadalom. Az idei negyedik alkalomról Szegedi Attilát, a Szekszárd Alsó utcai Csatár Civil Egyesület elnökét kérdeztük, és mindjárt hallja is, ha minden igaz.
1: Szekszárdon a csatári torokba, a csatári üzletház parkolójába negyedik alkalommal tartjuk meg a negyedik csatári sokadalom fesztivált. 2023. január 29-én alakult a Szekszárd Alsó utcai Csatár Civil Egyesület, és úgy gondolta az elnökség a tagság teljes egyetértésével, hogy valamivel be kellene lépnünk a város közéletébe, vagy éppen bármilyen területére, és ekkor álmodtunk egy nagyot, hogy kezdjünk el gondolkodni azon, hogy mivel lehetne a csatári lakosságot, a csatári embereket, vagy akár tágabb körbe a szekszárdi embereket a csatári részre vonzani, és ekkor született meg egy fesztiválnak a lehetősége, és ezen elkezdtünk dolgozni, és most már idén a negyedik csatári sokadalom fesztivált szervezzük. Ez a fesztivál, ez minden évben, amikor megrendezésre kerül, akkor az iskolakezdés előtti utolsó augusztusi hétvégén, ez péntek szombatra esik minden alkalommal. Az idei fesztiválnak az időpontja, ez 28-29-e augusztus, és péntek szombat 17 órai kezdettel kezdünk, és 0 óráig, tehát 24 óráig szól az engedélyünk. A pénteki programról szeretnék egy pár mondatot mondani. 17 órakor kezdünk a gyerekeknek a programjával. A Csurgó zenekar, a Csurgó együttest tudtuk megszerezni a gyerekek szórakoztatására. Ezután történik egy rövid megnyitó, majd a Csatár Civil Egyesületen belül van egy szenior örömtánc csoportunk, ahol idősebb hölgyek, idősebb urak kis koreográfiát bemutatva próbálják az idősebb korosztályt bevonzani egy ilyen mozgáskultúra fejlesztésbe és kis mozgásra. Ezután Szekszárd város szülötte Kovács Gergő musical slágereket fog előadni, ezután egy kis levezető, egy gitár duó nevű formáció fog fellépni, majd 21 órától 24 óráig egy fiatalosabb lendületű DJ Pedro fogja szórakoztatni a közönséget.
0: Na hát köszönjük akkor Szegedi Attilának, hogy beavatott minket a részletekbe, remélem feljegyezte magának, csatári sokadalom lesz tehát hétvégén. És aztán még egy rövid hír, mert hogy ismét a csúcson üzemel a paksi atomerőmű, ezt jelentette be Facebook oldalán Magyar Péter miniszterelnök még tegnap este, úgyhogy ez is megoldódott. No, ennyit a világról, a névnaposokkal folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez az Antrit reggel.

0: 22 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és augusztus 27-e van, ami azt jelenti, hogy ha minden igaz, akkor Gáspár ünnepelhet ma. Így is van, a Gáspár perzsa eredetű név a hagyomány szerint így hívták a napkeleti bölcsek egyikét, ugyebár a Bibliában nem szerepel, csak a 6. századtól említik a legendák, jelentése kincset megőrző, illetve kincstárnok. Hát sok-sok boldogságot akkor Gáspárnak, meg nyilvánvalóan mindenkinek, például Mónikának, meg Cézárnak is. Zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6:30-kor, ez az Antrit reggel, és akkor lássuk, kik a mai nap, tehát augusztus 27-e szülöttei, például olyan híres neves emberek, mint Georg Wilhelm Friedrich Hegel, német filozófus, a filozófus tanoncok egyik rémálma, hát van egy pár, hát Hegel közéjük tartozik, és ráadásul az élmezőnybe. Aztán ma ünnepelett Boros Péter, magyar politikus, 1993 és 94 között Magyarország miniszterelnöke, ahogyan Hámori Jenő, olimpiai bajnok, magyar kardvívó, aki csak úgy mellesleg, mellékállásban biokémikus, csak úgy mondom. Aztán Gundel Takács Gábor, Táncsics Mihály díjas, magyar sportújságíró, televíziós műsorvezető és Kucsera Gábor, világbajnok kajakozó, szintén a mai nap szülötte. Sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van rá. Zenélünk ajándékgyalánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot. Szóval ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám.

0: csodás csütörtök reggelt augusztus 27-én, 6.39-kor, majdnem 40-kor. Ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan azt ígértem, mert nagyon sok minden nincsen, de az egyik annál viccesebb. Még Párizsban szállt föl 243 évvel ezelőtt egy francia fizikus által épített 3,5 méter átmérőjű, 27 köbméteres, sejemmel és gumival bevont léggömb. A kísérlet nyilvánvalóan a mongol fivérek személyzet nélküli léggömb repülésének sikerét folytatta. A világon az első hidrogénballon 42 perces repülés után a Párizstól 22 kilométerre egy falu közelében ért véget, hát a környékbeliek nem kis meglepetésére, és most jön a csattanó, alig merték megközelíteni az égből alá ereszkedett szörnyet, majd nekirontottak, és vasvillákkal szétverték a földre szállt ördögöt. Hát ki az, aki nem így tett volna 1783-ban, egyszerűen megjelent valami az égből, hát nyilvánvalóan. Nagyon jó. Aztán menjünk tovább. Egy aukción 87 ezer dollárt fizettek John Lennon A Day in the Life című kézzel írott dalszövegéért 1992-ben. Ez mai árfolyamon olyan 27 millió forintot jelent, tehát nem volt olcsó. Aztán végül, de nem utolsó sorban, 2004-ben e napon a magyar Wikipédia elérte a 2500. szócikket, és nagyjából sajnos csak ennyi fért bele. Ez tehát a múlt. Egyébként érdekes volt. A jövő mit tartogat, azzal folytatjuk, hiszen horoszkóp lesz. De nem zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

Ez az Antrit reggel, 11 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk szépen bele a horoszkóp első felébe. A szűz valamilyen fontos felismerésre juthat ma, esetleg a tanulmányai vagy szakkönyvek révén bővítheti az ismereteit. A legjobb az egészben, hogy amit ma megtud, azt rögtön használni, alkalmazni is tudja. A mai napon többet kellhet beszélnie, tárgyalnia, és a nyelvtudásának is hasznát veheti majd. Váratlanul csaphat le a mérlegre a szerelem, nem lesz rá módja, hogy átgondolja, értelmezze az érzéseit. Ez jobb is így, mert mostanában valóságos fallakat emelt maga köré. Ha nem engedi, hogy a szerelem örvénye lebontsa ezt a bástyát, akkor örökös magányosságra késztetheti magát. Hagyja, hogy az események ma magukkal sodorják. A Skorpiónak ideje lenne valami

0: kritikát kap ma a munkahelyén, akkor jobb, ha félreteszi a szokásos sértődékenységét, és inkább elgondolkodik az elhangzottak tartalma felől. Talán nem is olyan nehéz összeegyeztetnie a saját és a mások véleményét. Mintha összeesküdött volna a világ a vízöntő ellen, szinte minden összezavarodik ma a szemei előtt, ezért a legjobb, ha ma nem hoz döntéseket komoly dolgokban. Egy utazás ugyanakkor jól sikerülhet, és jó élményekkel gazdagodhat. Így készüljön tehát, zenélünk, aztán pedig a halakkal folytatjuk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

5 perc múlva lesz 7 óra, augusztus 27-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, folytassuk a horoszkópot, ott hagytuk abba, hogy a vízöntő ellen minden összeesküdött, így van. A halaknak néha kételjei vannak a társ kapcsolatát illetően, szeretne mindig megfelelni, de be kell látnia, hogy ez képtelenség. Ne féljen a vitáktól, az sem baj, ha nem tudnak mindenben tökéletesen egyességre jutni a kedvesével, attól még bőven nagyon szerethetik egymást. A kos ki sem lát a munkából, ami nem újdonság, hiszen hihetetlenül nagyfokú a munkabírása. Egyszerre tud

0: nagyon kitartó és ugyanakkor nagyon lelkes is lenni. Ezt a tehetségét ma szellemi és fizikai munkákban vagy sportokban is ki tudja aknázni. Ha ma valamiben versenyre kell, akkor biztos lehet a győzelemben. A bika tele van ötletekkel, ami lendületessé teszi a munkájában, de azért ne gondolja magát csalhatatlannak. A legjobb, ha már előre kikéri a kollégái vagy egy szakértő személy véleményét, esetleg utána jár a neten, hát ha valakinek már voltak hasonló kezdeményezései, az viszont igaz, hogy a dolog, amibe belevágna, nem tűr halasztást. A másért nem, hát azért, mert holnapra már elszáll a lelkesedése. Az ikreknek nagyon jó lehetősége adódhat, a karrierjében most előre is léphet. Az élet tálcán kínálja most a lehetőséget, egyszerre akár többet is. Ha így van, jól fontolja meg, mit választ. Amiben kompetens, amiben otthon érzi magát, az még mindig jobb lehet annál, ami többet fizet ugyan, de idegenkedik tőle. A rák nem tudja meggyőzni egy családtagját a saját igazáról, de nem is kellene ilyen meddő vitákba bonyolódnia. Az ellentétek viszont vonzzák egymást, hát ön sem véletlenül választott olyan valakit, akivel a racionalitás síkján nem találja a közös hangot. Szerencsére a szerelem irracionális. Az oroszlán őrületbe kergetheti a vele együtt élőket az össze-vissza változásaival, mintha egy másik énnyekelne életre most egy szabadabb, igazabb. Nem egyszerű, de élje meg ezt az énnyét is mindenki más ellenérzésének ellenére. Na hát így készüljön akkor mára. Egyébként megérkezett közben Vali, úgyhogy gyorsan megkérdezem őt, mint szakértőt, hogy mi a helyzet a teli holdon.
1: Holnap reggel lesz ugye teli hold, ami egyben holdfogyatkozás is, és egyébként az antrit.hu oldalon erről írtunk, mert hogy augusztus 12-én volt egy napfogyatkozás, és most lesz egy holdfogyatkozás. Ez mondjuk asztrológiai szempontból azt jelenti, az akkor az oroszlánban volt, ez most holnap a halakban lesz, és egyébként annyi egy info hozzá, hogy ami 2024. szeptemberében indult, akkor egy szűz új hold volt, az most lezárul egy halak teli holddal, tehát hogy érdemes visszatekinteni, hogy ki mit csinált 2 éve szeptemberbe, akkor elindulhatott egy folyamat mindenkinek a saját életében, és úgy arra most úgy kerül egy pont, hogy most úgy egy kicsit úgy lezárul egy kör. Erről is szól most ez a holnapi halak teli hold. Na. Egyébként ugye a halak az a zodiákus utolsó jegy, az mindig egy ilyen lezárást jelent. Úgyhogy holnap hajnalban lesz egyébként ez a teli hold.
0: Így van. Köszi, Vali, hogy megosztottad velünk, majd beszélgetünk tovább, de most órák végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy a napi ötös tagjaival is folytatjuk. Ma arról érdeklődünk, hogy mi a világ legsikeresebb hazugsága. Úgyhogy ez következik majd a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálat. Attal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
5: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: A Fidesz hozzáférhetett a gondosóra program felhasználóinak adataihoz, már csak 3 vannak letartóztatásban az NKA ügyben. A köztársasági elnök meglátogatta a Gripen balesetben megsérült pilótát. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Fidesz hozzáférhetett a gondos óra program felhasználóinak személyes adataihoz, közölte Tanács Zoltán szerdán a közösségi oldalán. A tudományos és technológiai miniszter posztjában felidézte, a gondos óra program átvilágítása során nemrég feljelentést tettek, mert sokszoros túlárazást valószínűsítettek a 100 milliárdos programmal összefüggésben. Most pedig újabb erősen problémás megállapodásra bukkantak. A tárca rendelkezésére álló dokumentumok alapján a kormányzati szolgáltatóközpont, a gondos óra program üzemeltetője és a Fidesz között 2025. november 3-án jött létre egy együttműködési megállapodás és a hozzátartozó adatfeldolgozási szerződés, amely lehetővé tette az előző kormánypárt számára, hogy idősek személyes adataihoz tömegesen férjen hozzá. Enyhítette a bíróság a nemzeti kulturális alapot érintő büntetőügy két gyanúsítottjának kényszerintézkedését. A 7 terhelt közül így már csak 3 vannak letartóztatásban, 4 pedig bűnügyi felügyelet alatt állnak. Korábban még 5 voltak Rács mögött és 2 álltak bűnügyi felügyelet alatt. A nyomozás a 17 milliárd forintos rendkívüli NKA támogatási keret elosztása miatt indult, a Fidesz teljes szerverparkját lefoglalták. Azóta a fizikai adathordozókat már visszaadták a pártnak. Az ügyészség szerint újabb embert nem hallgattak ki gyanúsítottként. A köztársasági elnök meglátogatta a Gripen balesetben megsérült pilótát. Az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, mielőbbi felépüléséért mindent megtesznek a Honvéd kórház orvosai és szakemberei. Ennek köszönhetően hamarosan már otthonában folytatódhat rehabilitációja. A magyar légierő JAS-39-es Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta felkészültségének, gyakorlottságának és nem utolsó sorban lélekjelenlétének köszönhető, hogy a többfunkciós harci gép végül lakott területen kívül a szolnoki katonai bázis területén ért földet. Az Északpesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Jóváhagyta a pozsonyi kormány szerdai ülésén azt a törvényjavaslatot, amellyel betiltanák a 16 évnél fiatalabbak számára a felhasználói profilok létrehozását a közösségi médiában. Derült ki a kabinet honlapján nyilvánosságra hozott információkból. A korlátozás, amelyet hatályba lépéséhez még a szlovák törvényhozásnak is jóvá kell hagynia, a jövő évtől lehetne érvényes. A dokumentum szerint a korlátozásból adódó korellenőrzést a közösségi média üzemeltetőinek olyan módon kellene bebiztosítaniuk, hogy annak során ne jussanak hozzá a felhasználó egyéb személyes adataihoz, a korellenőrzést bebiztosító fél pedig ne juthasson hozzá ahhoz az információhoz, hogy mely közösségi médiaportál kérte az ellenőrzést.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futózápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 27-én, 7 óra múlt, Fekete Dávid vagyok, és tudja jól, nem? Egyszer elmondom, hogy itt van már velünk a Vali. Jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: No, és akkor hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsor elemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma úgy szól a kérdésünk, hogy mi a világ legsikeresebb hazugsága. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 7 óra múlt 11 perccel augusztus 27-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja? Azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témában fejti ki a véleményét. Mai kérdésünk pedig úgy szól, hogy mi a világ legsikeresebb hazugsága? Vali, neked van valami?
1: Nem tudom.
0: Valami tippen, ötleted?
1: Majd így útközben.
0: Jó.
1: Majd kiderül, hát ha valami így beugrik.
0: Oké, akkor kezdjük meg Ákossal.
1: Egy pillanat, hogy menjek, igen. Ákos fiatal vállalkozó, aki próbál kitörni ebből a státuszból, és sokra vinni a pénzügyek terén.
0: No, hallgassuk akkor. Szerintem mi a világ legsikeresebb hazugsága?
2: Az, hogy az embereknek azt hazudták, hogy mindenki különleges, mindenki körül forog a világ, holott nem, csak így könnyebb eladni a dolgokat.
0: Na, így röviden, tömören.
1: Ebben van valami. Igen. Némi kis manipuláció, hogy az emberek fett, persze, hogy a marketing meg a reklám azért ezt rendesen tudja tolni, hogy az embereknek a igazából a nem létező önbizalmára épít.
0: Igen.
1: Ugye? Ez az emberek nem létező önbizalmára épít azzal, hogy kikiáltja őket egyedinek is különlegesnek, hogy fontosak és számítanak, és ezzel behúzzák a csőbe, hogy akkor erre ő pénzt kölcsön, bármi is legyen az termékszolgáltatás, vagy bármi. Aztán vagy rájön az ember, hogy ez egy nagy hazugság volt, vagy nem.
0: Hát végül is a marketingesnek számít, hiszen a vásárlásból lesz a pénz.
1: Persze,
0: tehát igazából nem hazudik akkora nagyot.
1: Nem, igazából az ember hazudik magának, persze. Mert azt hiszi, hogy ettől lesz ők majd különleges és egyedi, hogyha azt a terméket mondjuk választja, vagy azt a ruhát, tehát vagy bármit.
0: Nézzük meg, ugye valamelyik ilyen szépségipari, akárminek van ez a mert megérdemlem, vagy
1: jó, vagy igen. Mi ma is, most is meg,
0: na,
1: igen,
0: tehát, hogy
1: megérdemlem.
0: Ez alapból egy ilyen sztori, vagy az akármi az elektronikában is, hogyha neked almás telefonod van, akkor te tartozol valahová, akkor te vagy valaki.
1: Igen,
0: az identitásod részét képezi az, hogy mit fogyasztasz.
1: De amikor képzeld, hogy az identitásodat ilyen külső dolgokból épített fel, ilyen légvárra épített valami, és azt egy idő után az úgyis összeomlik. És akkor ez egy mekkora csalódás.
0: Vagy összeomlik, vagy nem.
1: Igen, mégis életeket is te lehet így élni, tehát igazából van olyan, aki így leéli valaki, meg egy idő után rájön, és akkor ez egy ilyen nagy pofára esés.
0: Hát valószínűleg. Így van. No, köszönjük Ákosnak, és folytassuk Anitával. Igen,
1: Anita futóként több versenyen is megfordult, már jó párról érremmel tért haza, amikkel büszkekedhet, de legnagyobb büszkesége a kislánya.
0: Na, hallgassuk, szerintem mi a világ legsikeresebb hazugsága?
3: Hát én rám nem jellemző módon abszolút politikai dolog ugrott be, pedig nem politikai, és ezt is inkább ilyen általánosságban mondom, tehát ilyen semmilyen oldalt képviselve abszolút ez a, és jólét lesz. Szerintem ebben minden benne van. Ez egy tök egyszerű, totális, jókívánságos hazugság.
0: Na.
1: De most jól belegondolunk, nem állunk távol a marketingtől, tehát a politika is valahol egy marketing fogás,
0: hát
1: meg egy reklám, nem? Tehát, hogy igazából
0: a modern korban
1: kicsit összefügg azért azzal, amit Ákos mondott az előbb.
0: Hát ugye, hát annyiban, hogy itt a minden jó lesz, az...
1: Ezek az üres ígéretek.
0: Igen.
1: Hát ez a másik, a termék meg szép leszel, jó leszel, nem tudom, egyedi leszel, különleges hát, leszel.
0: Igazából igen, a termék az, ami más, mert hogy a politikánál a politikát adod el, magát a politikust, a terméknél még a terméket, de... De igen, egyébként.
1: Ez mindenki ilyen illúzióra, kicsit ilyen lufi állapot, nem?
0: Igen. No, hát akkor két sikeres hazugságról már beszéltünk, három van még, reméljük legalábbis, de előtte zenélünk, maradjon velünk.
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: 7 óra múlt 22 perccel, augusztus 27-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, folytassuk hát mai napi ötösünket. Ketten már elmondták, hogy szerintük mi a világ legsikeresebb hazugsága, és akkor folytassuk gyorsan Ádámmal.
1: Ádám a vidámság, a jó kedv és a tisztelet a megtestesítője, aki tele van múlttal és reményteli jövővel.
0: No, hallgassuk.
2: Ilyen, hogy legsikeresebb hazugság, az ez egy nagyon nehéz dolog egyébként, mert ugye azt mondják, hogy van kegyes hazugság, van ilyen hazugság, ilyen hazugság az hazugság, de hogyha idézőjelbe teszem, hogy örömet szerzel a hazugsággal, akkor én szerintem az sikeres hazugság. Tehát én inkább a pozitív oldalát nézem a hazugságnak. Tehát akkor, hogyha ezzel nem okozol kárt, de a másiknak valamilyen szinten azért egy jót teszel, vagy mondom, hogy az előbb örömet szerzel.
0: Na.
1: Most gondolkozok, hogy lehet örömet szerezni hazugsággal. Most ezen gondolkozom.
0: A sikeres hazugság egy új definíciója. Megfordította, nem úgy sikeres, hogy elterjedt a világon, hanem hogy azért sikeres, mert hogy jobb kedvre derít téged.
1: Ja, értem.
0: Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy milyen szép a fülbevalód. Most csak mondtam valamit.
1: Igen. És akkor, jó, mondjuk ezt ilyen apró dolgokban még én azt mondom, hogy oké. Mert akkor még ezt úgymond meg is lehet játszani, nem? Ezt az, hogy most, nem tudom, jó a ruhát, csinos vagy valami, de az ilyen mélyebben belemenni, az már nem biztos, hogy mondjuk a másiknak hosszú távon jót tesz.
0: Hát az nem biztos.
1: De ez a...
0: De közben lehet, hogy benne van, mit tudom, hogyha valamiben, mondjuk valami művészeti alkotás legyen, mondjuk kikéri a véleményed, valaki, és hát most lehet, hogy nem értesz annyira hozzá, vagy mit tudom, de azt mondod, hogy ez tök jó, ezzel próbálkozz valahol.
1: Egyébként ezzel lehet inspirálni.
0: Azt akarom mondani, hogyha emiatt mondjuk ő elhiszi magáról, hogy az, amit csinál, az jó,
1: az, hogy tovább
0: és mondjuk bepróbálkozik, és mondjuk sikerül, akkor te azzal a hazugságoddal elindítottál egy pályafutást.
1: De igazából ez nem feltétlenül hazugság, nem?
0: Hát most,
1: hát az most így, igen. De értem, amit mondasz, valahol lehet ezzel ez a... Meg a valaki, jaj, milyen csinos a fülbevalód. És igazából lényegtelen, hogy most tényleg szerinted csinos-e vagy nem, az embert egy kicsit így tovább lendíti a napján. Igen, egyébként van ilyen.
0: Abszolút. Na, köszönjük Ádámnak, hogy megfordította a kérdésünket, zenélünk, aztán folytatjuk, mert ketten vannak még.
3: Ez az Antrit reggel. Rádió Antrit.

0: 2 perc múlva 7:30 lesz augusztus 27-én csütörtökön, ez az Antrics reggel, elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy szerintük mi a világ legsikeresebb hazugsága, és akkor gyorsan folytassuk Frankivel.
1: Franki energetikus mérnök ember, akinek épületvillamossági vállalkozása van.
0: Így van, hallgassuk, hogy mit mond.
2: Én azt gondolom, hogy a legsikeresebb hazugság, ami csak a Földön létezik, ez a szeretlek őszintén. Arányaiban ez az, amit legtöbben elhisznek, mert el akarják hinni, hogy valaki tényleg érdek nélkül és számítás nélkül szeretne mellettük lenni. De ez valójában nagyon kis százalékban igaz, többnyire mindig ott van ez a hátsó szándék, az a kis motiváció.
1: Hát igen, az szeretlek, szóval ez a manipulációnak egy nagyon kiemelt eszköze, én azt gondolom. Legyen ez bármilyen párkapcsolatban, szülő-gyerek viszonylatban, igazából bármilyen emberi kapcsolatban, a szeretlek az egy ilyen, ezzel ledobom az atombombát, és azzal úgy minden, és hát nyilván attól függően, hogy ki hol tart magával, vagy az élettel, vagy azzal a másik emberrel lesz ez, vagy egy őszinte dolog, vagy egy nagy hazugság.
0: Hát igen, ez egy nehéz kérdés, folytassuk inkább gyorsan Bélával.
1: Béla a rajzfilmek világában érzi igazán otthon magát, de a karikatúra is nagyon közel áll hozzá.
0: No, hallgassuk.
3: Hát én úgy gondolom, hogy a különböző fogyókúrás csodaszerek, tehát ezek nagyon nagy többségében szerintem elég sikeres hazugságok, mert mind a mai napig rengeteg ember hiszi, hogy tartós és valódi eredményeket lehet elérni pusztán kapszula beszedésével, anélkül mondjuk, hogy kevesebb kalóriát vinnénk be, mint amennyit elégetünk, meg anélkül is, hogy mondjuk megfelelő időt töltenénk testmozgással. Egyébként talán nem véletlen, hogy mindig új és új fogyókúrás csodaszerekről lehet hallani, mert szerintem egy idő után minden egyes ilyen csodaszer azért veszít a renoméjából, hiszen egyre jobban kiderül ezekről, hogy hát nem igazán úgy van, ahogy ezt hirdetik. Úgyhogy én ezeket tartom elég hatásos hazugságoknak, és ezt egyébként saját környezetemben is tapasztalom, meg egyébként én magam is néha volt úgy, hogy szerettem volna kicsit leadni, tehát ezek szerintem nem megoldások a testsúly csökkentésre.
0: Na, a csodabogyók.
1: Igen, egyébként kapcsolódik Ákoshoz, aki azt igen. mondta, hogy egy ígéreteket kapsz, hogy egyedi vagy különlegeset, ez a vékony lehet, szép lehet, de ez vonatkozhat a ránctalanítóra, teljesen mindegy milyen termékre, hogy lefogysz. Egyébként lehet, hogy időlegesen le is fogy az illető, tehát hogy van egy ilyen átmeneti fogyás lehetséges, de hogyha nincs mellé mondjuk egy mozgás, egy kiegyensúlyozott életmód, vagy bármilyen hasonló, tehát csak önmagában, csak a fogyibogyit szedni, az nem fog megoldást hozni.
0: Fogyibogyit fogyiteával.
1: Igen, pláne. Igen.
0: Ezekkel az ilyen kínai írásedes csodateákkal megvannak?
1: Nem igazán. Nincsen.
0: Szép dolog. Igen. Az biztos. Na, köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket is. Elengedjük őket, és újra útinfóval folytatjuk, ahogy azt tesszük mindig, úgyhogy füleljen, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: No hát, és már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es kilométernél a Vémént Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohás csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Az M60-os autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os Jelüsszederkény Bój csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak. Így a 2-es és 5-ös kilométer között lezárták a külső és leálló sávot, csak a belső sávon halad a forgalom, és továbbra is Siógárd elkerülő szakaszán a 65-ös főúton aszfaltoznak az 1-es kilométernél, ezért félpályás útlezárás várja az arra haladókat.
0: Köszi, Vali. Hát, hogyha a térképen Szekszárdra közelítek, azt látom, hogy igazából, mint hogyha nem is lennének autók a városban, mindenfelé elméletileg simán át lehet haladni, úgyhogy vezessen körültekintően óvatosan, és örüljön annak, hogy ez most így van, mert jövő héten már nem feltétlenül lesz majd így, amikor megindulnak a nebulók is az iskolába. No, de most még így van, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csak jön a 744-444-en segítse, hogy segíthessünk. Jó utat kívánunk!
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrit reggel augusztus 27-én csütörtökön, pontban 3:48-kor, ami pontosan azt jelenti, hogy Vali megosztja velünk ma is a titkot.
1: Hát úgy néz ki, hogy visszatér a kánikula mára, és ahogy így néztem, lehet, hogy marad a következő egy-két napban is. Napsütéses idő várható ma, 33 fokos csúccsal, nagyon felhő sem lesz az égen, csapadék sem várható, légmozgás sem lesz jelentős, úgyhogy ilyen jó kis, hát mondhatnám nyárvégi időjárás, de hát ez nagyon nyári, 33 fok, annyi, hogy talán ugye az éjszakák azért most már azért elviselhetőbbek az elmúlt hetekhez képest.
0: Hát most megnéztem itt megint a 30 napos előrejelzést, és hát lelombozódtam.
1: Jó, hát azért már jövő hét végétől hát, már bevegyünk tartósan 30 alá, talán mondhatjuk ezt is, nem?
0: De hát ezt mutatta két nappal ezelőtt, csak már úgy, hogy már hétvégétől.
1: És hát az előrejelzés...
0: Folyamatosan tolódik kifelé.
1: Előrejelzések szerint az iskolakezdés az ilyen 33-34 fokban fog történni. Nem ír így le a diákokat, amúgy se, de...
0: Amúgy se,
1: de hogy így meg pláne nem.
0: Na hát akkor így készüljön, már a 33-34 fok is lehet, akár lengeruha napszemüveggel divat tippünk, más nem lehet. Továbbra is fontos lehet az, hogy a kültéri allergén gombák egyes fajainak a spóraszáma a magas tartományban alakul, úgyhogy ha allergiás, akkor erre készüljön. Aztán az orvos meteorológiára térjünk rá egy picikét, nem érkezik front, de a magasban zajló erős melegedés hatására melegfronti tünetek jelentkezhetnek. Ez lehet fejfájás, szédülés, migrén, emellett pedig fáradékonyabbak és dekoncentráltabbak is lehetünk majd. Úgyhogy így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdjön!

0: perc múlva lesz 8 óra, augusztus 27-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, röviden, nagyon röviden összegezzük, hogy mi történt ebben az órában. A napjödös nagyjait kérdeztük arról, hogy mi a világ legsikeresebb hazugsága.
1: Szerintem ami vitte a prémet az ilyen termékek, szolgáltatások, mint fogyasztótabletták, vagy amit Ákos mondott, ez egyébként nagyon tetszett nekem, hogy úgy adnak el valamit, hogy egyedi vagy, különleges vagy, szép vagy, jó vagy, és akkor ugye nyilván erre lehet építeni egy egész iparágat, ha azt nézzük. Igen. Az meg hát a politikát hozta.
0: Politika, meg a szeretlek.
1: Meg a szeretlek, igen, amit Franki említett.
0: Így van, köszönjük a napjötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk a következő óránk témájára, aminek kérdésfeltevése úgy hangzik, hogy mi lesz az új tanévben, ha kevés a tanár? Mert hogy 24-én még több mint 200 tanárt keresnek az országban, most rákerestem, mert már becsúszott 200 alá, de akkor is sok. Hogyha egy tanár hiányzik a rendszerből, az is sok. Úgyhogy mit lehetne tenni? Beszéljünk erről a 74-444-444-en a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
6: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: A Bayer Construct csődeljárást kezdeményezett maga ellen. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkelterhelés forrását. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el az augusztus 20-i tűzijátékkal kapcsolatban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szerdán csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a bíróságon a Bayer Construct Zrt., jelentette be a cég tulajdonosa Balázs Attila. A Telex kérdésére a Bayer csoport tulajdonosa és Tiborcz István üzlettársa is megerősítette, hogy csődeljárást kért maga ellen a Bayer Construct. A lap által megismert a dolgozóknak küldött levélben az áll, hogy a cég az elmúlt hónapokban bekövetkezett komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejleményekre, azon belül egyes konkrét előkészítés alatt álló beruházásokat érintő szabályozási háttér jelentős változására, a zuglói irodakomplexummal kapcsolatos kormányzati döntésre, valamint a kedvezőtlen piaci tendenciákra tekintettel hozta meg a döntést. A kormány augusztus 3-án jelentette be, hogy eláll a beruházás megvásárlásától. A CETL vizsgálja a dolgozóknál kimutatott fokozott nikkelterhelés forrását. 3 üzemben felfüggesztették a munkát. A vállalat a munkavédelmi szabályok szigorítását is bejelentette. A hatóságok augusztusban 3-szor ellenőrizték a létesítményt, és néhány esetben hiányosságokat találtak a védőeszközök használatánál. A cég közlése szerint ezeket rövid időn belül megszüntették. A munkavédelmi hatóság ugyanakkor 3 üzemben felfüggesztette a munkát a szabálytalanságok rendezéséig. A cellagyártó ütem használatba vételi kérelmét pedig elutasította. A vállalat szerint a gyártás még nem kezdődött el, a berendezések üzembe helyezését pedig a vizsgálatok idejére leállították. A CATL korábban környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot is kapott. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-i ünnepség sorozat előkészületeinek és közbeszerzéseinek kapcsán, közölte szerdán a minisztérium. A folyamat hátteréről augusztus 20-án írt cikket a G7, amely szerint ugyan a kormányváltás után a még a Fidesz kormány által levezényelt és a Balázsi cégcsoport által kapott rendezvényszervezési munka végül az új eljárás során alig negyed annyiba került, de az egész beszerzési folyamat úgy zajlott, mint a Fidesz idején, fenntartva az eddigi urambátyám rendszert. A G7 cikke szerint a jelek előre lejátszott tenderre utalnak. Az ügyben Hatházi Ákos korábbi független képviselő feljelentést fontolgatott, a Mi Hazánk pedig meg is tette azt. A magyar határtól mindössze 500 méterre a szlovéniai Pince település melletti autópálya pihenőhelyen fogtak egy japán cserebogarat, adta hírül korábban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A Nébih kiemelte, a japán cserebogár kiemelt zárlati károsító, ami azt jelenti, hogy olyan fajról van szó, amelynek az elterjedése súlyos gazdasági és környezeti kárt okozhat. Ezek megjelenését az Európai Unió területén haladéktalanul be kell jelenteni. Mint a Nébih írja, a japán cserebogár a növények széles körében jelent veszélyt. Szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos díszfán táplálkozik, a talajba rakott lárvák pedig a növények gyökereit károsítják. Csoportos táplálkozás esetén akár teljes tarrágásra is képesek.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: Csütörtökön a napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar, a régió legnagyobb részén azonban száraz időben lesz részünk. Mérsékelt marad a keleti szél, kora reggel 19, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Csodás csütörtök reggel, ez az Antrit reggel, augusztus 27-én 8 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Vali. Jó reggelt még egyszer!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: No hát, mai témánk az, hogy bizony kevés a pedagógus, még mindig néhány nappal a tanévkezdés előtt több mint 160 tanárt keresnek hazánkban. Mit gondol, mi lehet az oka? És mit kellene tenni? Beszéljünk róla a 74-444-444-en.
2: Ez az Antrit reggel!
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Ez az Antrics reggel 4-9-kor augusztus 27-én csütörtökön, és akkor megkezdjük mai témánkat, mert hogy, hát az a helyzet, hogy kevés a tanár, és mi lesz az új tanévben, ha kevés a tanár? Egy héttel az iskola kezdés előtt még több mint 200 tanárt kerestek az országban. 24-én hívta le az adatokat a Telex, mi ennek a neve, Vali?
1: Közszolgálás nyilvános adatbázisából.
0: Így van, és akkor még 214 tanári állás volt betöltetlen hazánkban, emellett több mint 80 gyógypedagógusi állás is betöltésre várt. Most lehívtam én is az adatokat, most már csak 169.
1: És még mindig a legtöbb matek tanár hiányzik.
0: Így van.
1: Mégpedig 57 ilyen álláshelyre lehet pályázni, ha még ez aktuális ez a szám, aztán jön a fizika szakos tanár, a kémia, a biológia, tehát ez az első négy helyen, ezek a természettudományos tantárgyak vannak, és utána jön majd a magyar irodalom, a digitális kultúra, angol tanár. De hogy az sem egyenletes, ahogy Magyarországon melyek azok a területek, ahol hiány van, mert ugye Magyarországon összesen 60 tankerületi központ működik, és ezek közül mindössze 18-ban keresnek tanárt, és a Bajai és a Hódmezővásárhelyi tankerületi központ mellett például fővárosi közép-budai tankerület központban sem szerepelt betöltetlen tanári állás, másod viszont jóval nagyobb a hiány, írja a cikk.
0: Így van, és hát az a helyzet, hogy mindjárt itt van szeptember 1-e, tehát hogy kevesebb, mint egy hét, ugye jövő kedden.
1: Hát ez kedden, igen, van. Ez most már csak pár nap.
0: Hát és akkor mi lesz itt?
1: Mondjuk az sem javít nyilván most a helyzeten, hogy a felsőoktatásban az előző évekhez képest azért jelentősen többen jelentkeztek a tanári pályákra és a tanári szakokra, és ez már az elmúlt évben egyébként egy ilyen növekvő tendenciát mutat, hogy most már azért egyre több fiatal szeretne tanárra válni.
0: Hát csak mire odáig eljutnak?
1: Csak hát nyilván oda eljutnak. Most persze lehetne azt mondani, hogy a nyugdíjas tanárok maradjanak, és valószínűleg sok esetben ők is vannak és tanulnak, de hát azért nyilván ő már azért megszolgálta azt, nem tudom én 15-20 évét, nem biztos, hogy ő, vagy még többet, nem biztos, hogy arra vágyik, hogy ő most még a szabad idejében úgymond tanítson. Nyilván ez személyfüggő, és mellett, hogy valaki szereti csinálni, és a nyugdíj mellett szívesen tanít. De ugye ez felveti azt a kérdést is, amit már több helyen is olvasta, hogy ma már teljesen más a gyerekanyag, meg az ifjúság, mint akkor, mikor ez a nyugdíjas tanár elkezdett tanítani. Nagyon nagy a generációs szakadék és a generációs különbségek, lehet már nem is tudnak annyira úgy, nem tudom, szót érteni egymással, nem tudom. Valószínűleg ez is egy ilyen hát akadályozó tényező lehet mondjuk.
0: Hát
1: hogy
0: meg ugye az oktatási módszerek is azért változnak folyamatosan, most ugye van egy átalakítás folyamatban, mert legalábbis megkezdődött az átalakítása.
1: Abszolút, igen.
0: Ugye az egész oktatásnak most ebből is, hogy mire lesz belőle valami, mire nem lesz. Most az van, hogy nagyon szorít az idő, hiszen jövő kedden kezdődik az új tanév, és még mindig 169 tanár hiányzik a rendszerből.
1: Hát most talán ugye ennek ugye, hogy új kormány is van, nyilván ezeknek a változásoknak kell egy kifutási idő, ugye bedobták az is, hogy 35 percesek lesznek majd, ugye, ha jól emlékszem, az alsó tagozatban, a tanórák nyilván ennek is lesz majd egy ilyen kísérleti fázisa, hogy kiderül, vagy hát véleményeket is kérnek ugye a szakemberektől, vagy hát a szakkollégáktól, hogy ez kivitelezhető-e.
0: Na hát a kérdés az, hogy akkor hát addig, míg ez megtörténik, addig mi lesz? Mit gondol, mi lehet az oka, hogy ennyi tanár hiányzik? Mit kéne tenni, hogy ne hiányozzon? Beszéljünk róla a 744-444-en.
2: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: Ez az Antrics reggel, 4 perc múlva lesz 8:30 augusztus 27-én csütörtökön. Folytatjuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy bizony-bizony nagyon-nagyon nyakunkon van már szeptember elseje, és kevés tanár van.
1: És akkor, hogy mi lesz, hogy lesz, ugye ezen gondolkodtunk. Hát nyilván itt a úgymond a gyerekeken csapódik, vagy nem feltétlenül csak rajtuk, hanem ugye a többi kollégán is, aki hát, hogy helyettesít, vagy azt mondja, hogy jó, hát te egy kicsit értesz ahhoz a tantárgyhoz, és akkor majd te tanítod, vagy ez akkor ilyenkor hogy van, ha nincsen szaktanár?
0: Nem tudom.
1: Azért ez nem annyira könnyű. Nyilván az alsó tagozatnál más a helyzet, mert ott a tanító, ugye ő egyben tanítja a magyart, a matekot, meg hát minden ilyen fontosabb dolgokat, úgyhogy ez legfőképp ugye a felső tagozatot és a középiskolákat érinti elsősorban.
0: Így van. Hát tényleg nem tudom, hogy lehet ezt megoldani. Tehát nálunk, amikor még helyettesítés volt annak idején gimnáziumban, akkor igazából semmire nem mentünk. Semmivel, mert hogy mit tudom én a tesi tanár jött be matekot helyettesíteni.
1: Mert ugye az elmúlt években olyan kihívások, elvárások voltak a tanárok a tanári szakma felé, ha jól emlékszem, vagy ahogy emlékszem az olvasattakból, hogy olyan adminisztratív terheket raktak rájuk, a pontozási rendszer, meg nem tudom, minden olyan kritériumok, amik így, az is lehet, hogy elvette a kedvüket mondjuk nagyon sokaknak, hogy egyrészt tanárra váljanak, meg én azt gondolom, hogy volt azért nagyon sok pálya elhagyó is.
0: Hogyne. Most ugye valamelyest rendezték a béreket.
1: Igen.
0: Arról lehet olvasni, és még lesznek különböző kisebb, nagyobb korrekciók. Hát lehet, hogy ez nem elég, nem?
1: Hát nem tudom, megváltozott ez a világ, mindig elmondjuk, hogy megváltozott a világ, más már mondjuk ez a generáció, mint mondjuk volt az, nem tudom, 20-30 éve, hogy most ők jönnek a középiskolából, és hogy milyen motivációjuk vagy terveik vannak az életre. Ez a szakma is, mondjuk, mint az egészségügy, azért elhivatottságot igényel.
0: Meg egy ilyen szakma,
1: hivatást, igen, szakma szeretetet. És én azt gondolom, a jó tanár az a jó tanár, aki ezt szívvel lélekkel csinálja, ezt másképp nem lehet, hogy most betanulom a metodikát, a pedagógiát, és akkor bemegyek, elolvasom, leadom az anyagot. Ilyenből is van, de az igazi jó tanár, annak ez a hivatása, ez az élete.
0: És az a helyzet, jó, eddig ugye a bér sem volt méltó, de most akkor ezt mondjuk úgy, hogy nagyjából rendbe rakták. Igen. De emellett mondjuk ott van az, hogy a társadalmi megítéltsége milyen lett ennek a szakmának. Régen a tanár közbecsben állt.
1: Abszolút. Igen.
0: Most meg ott van, hogy a szülők kérik számon, hogy mit képzel magáról.
1: Eltolódtak itt, hogy most kinek milyen joga van, akkor ugye most már a gyerekek, a fiatalok is, mert nekem ehhez ahhoz van jogom. Tehát ilyen alapdolgokban vannak repedezések, én úgy gondolom. Indulhat ez ki a családból is, tehát ahonnan jön a gyerek, vagy alapvetően azok az értékek megváltoztak, amik voltak, nem tudom, x évvel ezelőtt.
0: Tehát most, amikor van egy tanító ismerősöm, őt konkrétan megfenyegette az alsós diákja, hogy tudja ő is, meg a családja is, hogy merre jár haza biciklivel.
1: Úgyhogy hát azért ez szomorú.
0: Úgy alakítsa a dolgokat. Tehát, hogy kösz.
1: És főleg, hogy egy kis településen élsz, vagy egy faluban.
0: Hát mindegy,
1: akkor,
0: ez most, hogy hol élsz.
1: Teljesen mindegy, de mondjuk akkor eleve nagyobb a veszélyforrás tekintetben. Hát azért ezt így nem túl jó hallani, holott hát a tanár tanítónak ugye az a dolga, ő azt csinálja, hogy tanít. Na most az, hogy ez most
0: hát ki neveli személyesen... a következő, ki neveli a jövőt, neveli ki, hogyha ennyire absztraktak lehetünk, ugye a jövőt neveli. És még sincs megbecsülve társadalmilag. Sőt, sokszor inkább az van, hogy a szülő áttraktálja a pedagógusra, hogy nevelje
1: pont
0: a gyereket.
1: Ezt akartam mondani, hogy ezért szülők fejébe is rendet kéne tenni az iskola. Hogy? Nem azért van, hogy felnevelje a gyereket és megtanítsa, nem tudom, akár viselkedni, vagy akár nem tudom én, jól tesz szépen beszélni, igen, de hogy az alapot azt a család adja. És valahol a családnak, a szülőnek és az iskolának nagyon együtt kéne működniük, vagy megtalálniuk a közös hangot a gyerek érdekében.
0: Na hát, erre keresünk továbbra is a választ, önre is kíváncsiak vagyunk, mondja el nekünk, mit gondol. 74-444-444.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
3: Tánctam folyamra, Gabikám,
2: de egyedül. És a férjed?
3: Remélem, hogy már ott vár.
2: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
3: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
2: És mégis honnan jött ez az ötlet?
3: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
2: És ki a tánctanár?
3: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
4: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológia, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
9: Ez az Andrit reggel.

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antrics reggel 8.39-kor, augusztus 27-én csütörtökön folytatjuk mai témánkat, ami úgy hangzik, hogy bizony, mindjárt itt van szeptember 1-e, kezdődik az új tanév, és még mindig több mint 160 tanár hiányzik a rendszerből. Vajon mitől lehet ez, miközben az előbb átbeszéltük azért, hogy a béreket úgy, ahogy
1: rendezték
0: korábban, de hogy azért ott van mellette az, hogy a társadalmi megítélés az nem azon a nem arra a polcra teszi a tanárokat, amely talán elvárható lenne, és volt egy telefonálunk közben, úgyhogy hallgassuk, hogy ő hogyan vélekedik erről.
2: Jó, sziasztok!
1: Jó reggelt!
2: Szeretnék hozzászólni a kérdésetekhez.
1: Hallgatjuk.
2: Mert elég közel áll hozzám a téma, amivel hát most a lányom az óvónő, mondjuk rá nem falu, hanem Becsésen, az meg talán közel van a világ közepéhez, vagy Magyarország közepéhez, de megmondom őszintén, hogy komoly problémák vannak. Csak a lányomnak most el tudnák mesélni nektek egy egész adást, hogy milyen gondok van. Most úgy képzeljétek el, hogy iskola kezdés előtti gyerek még nem szobatiszta. Nehogy azt mondja nekem valaki, hogy az óvónőnek a kötelessége, hogy a gyereket megtanítsa arra, hogy tehát
1: hát nem.
2: Az iskola előtt már problémák vannak. Én azt mondtam a lányomnak, amikor beiratkozott Bajára erre a óvónői képzőbe, hogy ide figyelj, édes lányom, nem a gyerekekkel lesz problémád, hanem a szülőkkel, mert a te generációdból nőnek ki a szülők. Hát ez sajnos így van. Most azt mondta a lányom, amikor már 5 éve dolgozik, hogy tényleg igazán volt abban az időben, amikor elkezdte a főiskolát. Nem pénzbeileg kéne támogatni a tanárokat, hanem erkölcsileg, hogy a szülők és a gyerekek tiszteljék és becsüljék a tanárokat, akik felkészítik az életre. Mert az alapokat óvodában, utána viszont az iskolába kapják meg, és ezt viszik egy életen keresztül.
0: Az biztos.
2: Jó lenne, ha észőt érnénk, mi civil emberek, és ne a politikusokra húzzunk rá mindent, hogy mit csináltak, még mit kellett volna régebben csinálni, meg most, hanem egy kicsit szálljunk magunkba, és gondolkozzunk el. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
1: Köszönjük.
0: Na hát köszönjük a telefont.
1: Na, itt igen.
0: Hát és nagyon jó, hogy kiterjesztette a tanároktól le az óvodapedagógusokig.
1: Hiszen ők is pedagógusok, hát akárhogy is nézik, és az ott kezdődik az egész.
0: Igen. Biztosan, mert ahogy hallottuk is. Tehát,
1: ott kerül először közösségbe úgy a gyerek, és hát ott is folyik egyfajta oktatás, tanítás, hát az az alap, és hát azzal megy ő tovább az általános iskolába.
0: Hát egy kicsit ugye elszomorodtam most, vagy nem tudom.
1: Mert nagyobb a probléma, mint gondoljuk. Igen. Egy globálisabb, nem? Igen. Kicsit nagyobb a probléma, és hogy ahogy mondja is a betelefonálunk, hogy ez nem feltétlenül a politikának a hibája, vagy könnyű nyilván rámutogatni, és azt mondani, hogy mert ez és ez és ez. A politika, vagy a politikusok esetleg könnyíteni tudnak a helyzeten, vagy kicsit átformálni, átstruktúrálni, de az emberek hozzáállása az kétségtelenül szükséges ehhez.
0: Így van. No, hát továbbra is várjuk a telefonokat, a 74-444-444-en. Mit gondol erről az egész helyzetről? Beszéljünk róla.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ehhez az Andrius reggel 8.49-kor, augusztus 27-én a csütörtökön folytatjuk mai témánkat, tehát ami úgy hangzik, ugye, hogy mindjárt itt a tanév kezdete, és még mindig sok-sok tanár hiányzik a rendszerből. Beszélt, említette, azt hiszem még az elején Vali, hogy vannak ilyen megújítási tervek, hogy mint hogy 35 perces.
1: Hogy 35 perces legyen, hogy most az egész alsó tagozatban, vagy csak első, másodikban, erre most nem emlékszem pontosan.
0: Alsó tagozat? Ezt írják, itt van előttem, legyen élmény a tanulás, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium javaslatai az alsó tagozat a gyermekközpontú megújítására.
1: Tehát, hogy erre szeretnék bevezetni, de ez még csak ilyen egyeztetés alatt van. Akkor valószínűleg következő szeptembertől lehet esedékes, hogyha elfogadják ezt.
0: Ugye vannak itt ilyenek, hogy legyen rugalmas a napkezdés.
1: Hát... Ez egy nagyon jó dolog, meg hozzá, tehát egy hozzáállás. Az Egyesült Államokban azt hiszem, ott 9 órakor kezdődik a tanítás, tehát kényelmesen maga idejében kell föl egy gyerek, de ez már felveti a további kérdéseket, hogy a legtöbb munkahely a szülők számára 8 órakor kezdődik, és mi van akkor?
0: Amcsiban ugye ott van, ott ugye 9 to 5, tehát 9-től 5-ig.
1: Hát igen.
0: Van, tehát ott érthető.
1: Mondjuk egy olyat itt el tudok képzelni, hogy amikor, hogy betesszük a gyereket az iskolába, de hogy olyan kicsit olyan lassan indítják a reggelt. Nem rögtön, 7.45, becsöngetek, betelő a ceruzát.
0: Ugye azt
1: ceruzát fizetett.
0: Az iskola a tanítási idő kezdete előtt alakítson ki reggeli ráhangoló idősávot beszélgető körrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel, vagy mozgásos tevékenységgel.
1: Ó, ez jó. Ez jó.
0: Ez az jól egyik, hangzik. Ez az első pont. A második pont az, hogy legyen 35 perces. Az óra... hosszabb mozgásos szünetek, nyugodt ebédidő és pihenőidő általános alsó tagozatban. És így tovább. És volt egy, a Telex szemlézte ezt is, egy Facebook komment, ahol azt írta a pedagógus,

0: Mert hallottam még, amikor az én gyerekeim kezdték az iskolát, hogy az első évben az a fontos, nem is az, hogy tanulja, hanem hogy szeressen bejárni az iskolába. Mm-hmm. Hogy ez az elsődleges és legfontosabb, és ha ezt már elérték a első-második osztályban a tanárok, a pedagógusok, akkor minden rendben. Csak egyszerűen szeressen bejárni a gyerek, ez a legfontosabb.
1: Így van, nem egyszerű ez a szakma, az, vagy hivatás az egyszer biztos, úgyhogy jobban meg kellene becsülnünk nekünk is őket. Zenélünk, aztán pedig összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 4 perc múlva lesz 9 óra, augusztus 27-én egy csütörtökön, ez az Antrit reggel, és akkor összegezzük nagyjából ezt az óránkat, ugye arról beszéltünk, hogy kevés a pedagógus, még mindig néhány nappal a tanévkezdés előtt több mint 160 tanárt keresnek országosan. És hát, hogy mi lehet ennek az oka? Mert ugye beszéltünk, említetted Vali, hogy nagyon sokan jelentkeztek tanár.
1: Igen, most már évről évre azért emelkedik ez a szám, de most azon gondolkodtam, miért pont a matek tanár, vagy miért pont a természettudományos tantárgyakban van a hiány, vagyis annál a szaktanárok, nem, mert nehéz, vagy miért? Mert ugye matematika, fizika, kémia, biológia van az első 4 helyen, hogy ezeknél a tantárgyaknál hiányoznak a szaktanárok.
0: Hát csak nézd meg, hogyha most nem tanárokat nézzük meg, nem a középiskolát, hanem az egyetemet, hogy szakokra, hát mondjuk a humán tárgyakra, a bölcsészkarra sokkal többen jelentkeznek, mint a természettudományokra.
1: Hát, mert ezt is ilyen nagyon kell szeretni, meg úgy érteni hozzá, meg talán kreatívnak is lenni, hogy mondjuk át tudja adni azt a tudást úgy, hogy meg is értse
0: hát
1: valaki. Mert ugye nagyon sok mindenkinek, hogy a matematika a mumus, mert hogy az a mumus. De hogyha van egy nagyon elhivatott és szakmáját szerető matematika tanár, azért egyszerűen meg tudjuk szeretni a,

0: a matekot. Meg azt az adott tantárgyát nem. Te nem szereted? Én sem szerettem sajnos.
1: Nekem tényleg a mumusom volt a matematika. Hát majdnem mindig is igazából. Tehát ez így megmaradt.
0: És ugye nem csak a tanárok, hanem ugye mondtad, hogy gyógypedagógusok is hiányoznak, 80-an azért az is elég magas szám, és azért az ő jelenlétük is azért rendkívül fontos lenne a,
1: igen, most elhanyagoltak őket egy picit, de így van. No, hát ennyi fért bele. Köszi, Vali, hogy itt voltál.
0: Szép napot mindenkinek.
1: Szia, szia. A folytatásban pedig érkezik majd Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel röviden most, mert hogy rohannia kell majd el, de átbeszéljük azért a következő időszak program kínálatát, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig kezdünk, maradjon velünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. 2 darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Paksi atomerőmű elérte a maximális teljesítményét. Mind a négy reaktor és mind a nyolc turbina kifogástalanul működik, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookján. A kormányfő már szerda délelőtt jelezte, hogy az erőmű a vártnál korábban elérheti a maximális kapacitást, ami estére teljesült is. Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött. A Duna extrém alacsony vízállása miatt az erőművet a teljes leállás veszélye fenyegette. A válsághelyzet alatt a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. Legalább két magyar állampolgár érintett a nepáli villámáradásban. Eltűntként keresik őket, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé, közölték. A nepáli turisztikai hivatal szerint legalább 384 turista eltűnését jelentették, közülük 291-en külföldi állampolgárok. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben. A Nepál és Tibet határvidékén pusztító villámáradást az első információk szerint egy földrengés, majd az azt követő lavina idézhette elő. Önálló helyettes államtitkárságot kap az élő környezetért felelős minisztériumon belül az állatvédelem, és létrejön egy új országos hatáskörű állatvédelmi hatóság, jelentette be Gajdos László miniszter szerdán. Facebook bejegyzése szerint a minisztériumnak prioritás az állatvédelem ügye, ami most megfelelő helyére emelkedik Magyarországon. Korábban nem volt példa arra, hogy helyettes államtitkársági szinten kezeljék az állatok jólétének ügyét. Az új hatóságnak kiemelt feladata lesz az állatjóléti ellenőrzések elvégzése és a szükséges intézkedések megtétele. Emellett felülvizsgálják az ebrendészeti rendszer működését, az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek helyzetét. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány a tárca átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezetek nyújtott támogatásokat foglalja össze.
6: Rádió Andrit időjárás.
7: Egyes ország részekben már ismét kánikula várható. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
10: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
9: www.ergonom.hu.
6: Rádió Antrit FM 101.
11: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, augusztus 27-én 9 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk a stúdióban Gödrei Zoltán, a Babics Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
12: Jó reggelt kívánok én is, köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is, jó reggelt!
11: No hát mindjárt rátérünk majd a lényegre, maradjon velünk!
6: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antricsek, 9 óra múlt 7 perccel augusztus 27-én a csütörtökön, úgyhogy megkezdhetjük beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Hát megint a programok, most ilyen rövidebbre vesszük, mert hogy neked rohannod kell majd. Kezdjük azzal, hogy hova,
1: így van. Én rohannom kell, megyek egy programra, amelyre 10 órától kerül sor. Ez a Mohács 500 elnevezésű program, és fönt lesz Szekszárd történelmi belvárosában a Béla Király téren. Ugye a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat ebben az évben ismét Szekszárdra érkezik. 10 órakor kezdődik az ünnepé. A hagyományőrző lovas bandérium köszöntésére ekkor kerül sor. Beszédet mond Berlinger Attila polgármester úr, Szekszárd megye jogováros első embere. Ezek után pedig, mármint azok után, hogy a Bartini Néptánc Közhasznú Egyesület előadását megcsodálhatjuk, valamint a Szekszárdi Gitár Kvartett előadását megcsodálhatjuk, kerül sor az emlékszalagok és koszorúk elhelyezésére a Vármegyeháza épületének homlokzatánál található emléktáblánál. Kiküldtük a koszorúzási felhívást már a múlt héten, szép számmal jelentkeztek koszorúzni, nagy szeretettel várjuk őket is, de most is mondom, hogy aki még szeretne koszorút vagy egy emlékszalagot elhelyezni, természetesen jöhet nyugodtan, nagyon nagy szeretettel várjuk, és együtt hajtunk fejet a Mohácson elhunyt hősök előtt. És ugye a mohácsi csatát az történészek is úgy szokták nevezni, hogy egy nagyon komoly fordulópontja Magyarország történetének, a Magyar Királyság történetének, úgyhogy erre a nevezzük így szomorú évfordulóra emlékezünk, és hát ugye 1526-2026 pont 500 éve történt, úgyhogy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, ahogy a további programjainkra is. Ugye, ahogy azt a kedves hallgatók megszokhatták, azért augusztus vége, szeptember eleje környékén már nem csak ráfordulunk a szekszárdi születi napokra, amely most szeptember 17-20 között kerül megrendezésre, hanem egyre több és több programunk van. A szellős nyár ellenére is volt mit kínálunk a mozifilmeken keresztül, kiállításokon át, több mindenik bezárólag, de jövő héten, szeptember 1-én, kedden, mondok három dolgot, kedd, 18 óra a csatárterem, ebből már talán többen is kitalálhatták, hogy ez a Kultúrkortyok Szabad Egyetem, hát ez a nagy sikerű saját ötletből megvalósuló Szabad Egyetemünk, elkezdődik az őszi szemeszter, áldás vagy átok őszintén a mesterséges intelligenciáról címmel, Villányi Balázs tart előadást Szabad Egyetemünk első etapjában. Mindig meg szoktam dicsérgetni a kollégáimat, hogy milyen jól ráéreznek arra, hogy mi a Zeitgeist, és hogy mik azok az aktualitások, amelyek mindig ilyen kvázi égető kérdésként jelennek meg, hát a mesterséges intelligencia az 100%-ig ilyen. Biztos. Tehát valami egészen elképesztő, hogy mondjuk ha másfél-két év alatt, szerintem túlzás nélkül mondhatom, hogy leuralta és átalakította az életünket az AI, a mesterséges intelligencia, úgyhogy... Hogyan befolyásolja a kapcsolatainkat, a döntéseinket, a mindennapi munkánkat, erről fog a szakember előadást tartani, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. És ha már innováció meg újdonság, egy különleges programra szeretném felhívni még a kedves hallgatók figyelmét. A Drónfoci Innovációs Központ ünnepélyes megnyitójára kerül sor. A Placi Ifjúsági Közösségi Téren lesz egy ilyen program szeptember 5-e és 6-a között, ez ugye a jövő hét vége. Szeptember 5-én szombaton lesz egy ünnepélyes megnyitó és egy szakmai nap. Aztán mindenféle földi jó, ami a drónnal, a drónfocival, az új drónnal kapcsolatos innovatív technológiával kapcsolatos, tehát ilyen bemutató mérkőzés, drónrepülési bemutatók, eszköz és technológia kipróbálás, úgyhogy lesznek délutántól szombaton nyitott programok, lesznek közönségprogramok, tehát ilyen drón alapismereti, drónépítési workshopok, drónépítő workshopok, úgyhogy hát a másik a drón. Ugye emlékszünk arra, hogy mondjuk mi volt egy drón 10 évvel ezelőtt, majdnem egy helikopter csak piciben. Igen. Most meg egy drónt el lehet irányítani egy telefonról, vagy egy akkora távirányítóról, mint egy szemüvegtok, maga az eszköz pedig szerintem nem sokkal nagyobb. Úgyhogy ez is egy olyan technológia, ami alaposan megváltoztatta mondjuk még a perspektívát is, hogyha mondjuk egy drón felvételre gondolunk. Úgyhogy ajánlom szíves figyelmébe mindenkinek ezt a programot. Még egyszer mondom, ez szeptember 5-én 9 órakor indul és vasárnapig tart. A helyszíne pedig a Placi Ifjúsági Közösségi Tér. A többit pedig majd elmondom a zene után. Így van, rohanás előtt.
0: Így van, mert hogy zenélünk, aztán folytatjuk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antritek, negyed 10-kor, augusztus 27-én csütörtökön gyorsan folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével, mert hogy rohannod kell, úgyhogy gyorsan akkor.
1: Igen. Hát a hatodikai hétvégénél tartottunk, ugye 5-6. Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenyére várunk nagy szeretettel minden érdeklődőt szeptember 7-én, hétfő este 6 órától a Művészetek Házába. És a Művészetek Házába várjuk nagyon nagy szeretettel ugyanazon a héten szombaton az Időbe Zárva című kiállítás megnyitójára a tisztelt érdeklődőket. Hát ez a szexuális születésű Mózer Zoltán fotókiállítása lesz. Aki hallgat így minket csütörtökönként, amikor bármikor szóba kerül egy kiállítás, akkor én mindig nagyon boldog vagyok, főleg amikor egy művészetek házás kiállítás kerül szóba. Nagyon-nagyon jó kiállítások, nagyon jó tárlatokat hoznak mindig a kollégák. A fotózás az meg kiváltképpen közel áll hozzám, Mózer Zoltán képei meg főleg. Tehát emlékszem rá, hogy volt egy közös tárlat, és abban az egy ez festészeti kiállítás, tehát egy képzőművészeti kiállítás, és egy darab fotó volt Mózertől, és egyszerűen annyira profi volt, hogy az ember nem tudta eldönteni, hogy ez most festett kép, egy kádárkocka aljáról volt. Szóval egészen elképesztő volt a kompozíció is. Egy kádárkocka aljáról készült a kép egy járdával, és nem tudtad eldönteni nézőként, hogy az festmény vagy fotó. Tehát ha nincs ráírva, hogy Mózer kép, akkor nem tudod eldönteni. Szóval ilyen zseninek tartom én Mózer Zoltán. Időbe zárva Entering in the Time című tárlatával érkezik hozzánk. Amivel kapcsolatban annyit szeretnék mondani, ugye, hogy a szokásos kiállítás nyitó időpontunk az mindig a szombat délelőtt 11 a Művészetek Házában, most nem, tehát most a kivétel lesz, ami erősíti a szabályt, délután 3-ra várjuk az érdeklődőket nagy szeretettel, tehát a kiállítás 15 órakor nyitja meg kapuit, de lesznek még kiállításaink, ajjaj, például az Egyfürd Szexhár nyit majd szeptember 14-én hétfőn, 17:30-kor, Rács Róbert fazekasmester népi iparművész keramikus kiállítása szeptember 15-én kedden 17:30-kor, 40 év fazekasság, 40 kerámia díja szexhárdi borvidékről címmel. Robit sem kell szerintem bemutatni senkinek, én nagyon szeretem mint embert, mint művész szintet is, és ha valaki a népi iparművészet, hogy ilyen nyersen fogalmaz, a keramikus kerámia vonalával szeretne megismerkedni, akkor nézegesse Rács Róbert alkotásokat, ez egy kiváló antré arra, hogy ismerkedjen a műfajjal közelbe, utána lehet tankönyveket meg képes könyveket vásárolni, látni kell az alkotásait élőben, látni kell, ugye mindig azt szokták mondani, hogy kiállítást úgy látogatunk, hogy ott vagyunk, mert azért fotón nem ugyanaz, ez az ő tárlataira is igaz. Aztán ugye ezzel már ráfordulunk a szexuális születi napoknak a hetére, sőt már rajta vagyunk. Szeptember 16-án szerdán Best of Hungária címmel lesz egy koncert legendás Hungária dalokkal a színházteremben, szeptember 17-től pedig indul a szexuális születi napok. Magyarország egyik szerintem, de biztos, hogy Tolna vármegye egyik legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválja, nagyon-nagyon sok koncerttel, programmal, és egy igazi közösségi esemény. Ugye várjuk még a jelentkezőket a legendás születi felvonulásra, hogy a rekordkísérletet felállítsuk, mint a legnagyobb születi felvonulás rekordja, de nagyon jó zenekarok lesznek tényleg, tehát nagyon jó előadók, Kökény Attila, Rakoncai Viktor, Dérheni, Négyes Street, Ritmusa zenekar, lesz most jön a Javatolna vármegyei táncegyüttesek találkozója, szület táncos párja választás, különböző gyerekkoncertek, gyerekelőadások érkezik a Monarchia Operetta, Placon bulik lesznek a piac téren, Retro és Outdoor Special Edition, Retro és Special Edition-ök lesz, LL Junior koncert, Jude Law, tényleg a teljesség igénye nélkül nagyon sok mindennel várunk mindenkit. Szívünk, lelkünk benne van ebben a születi napokban is, meg minden kicsi és nagy programban, nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt. A részletek a mozival együtt, szegény kémet kina hagyjuk. Látszik, hogy egyre több a program, mert a mozi marad a végére. www.sextardagora.hu, Facebook, Insta és TikTok oldalaink. Szeretettel várunk mindenkit minden programra.
0: Na hát köszönöm, hogy itt voltál, és akkor elengedlek.
1: Köszönöm szépen én is, sziasztok, viszont hallásra.
0: No, mi pedig a folytatásban programozunk még egy picikét, így ezeken túl, aztán pedig, ha minden igaz, akkor Kitanics már klinikai szakpszichológus érkezik, akivel átbeszéljük egy kicsit az iskola kezdés pszichológiáját, úgyhogy megéri velünk tartani.

0: Egy perc múlva 9:30 lesz, augusztus 27-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, és ígértem még néhány programot, úgyhogy kettőt még úgy megemlítenék, de csak tényleg csak említés szintjén, mert sietünk. A 45. Mözsi lovasnapok lesznek most hétvégén 28-29-30-án, mindenféle programok lesznek, kombinált hajtás, éjszakai verseny, mindenféle tombola, minden lesz, úgyhogy ajánlom figyelmébe ezt, illetve azt is, ahogy azt korábban már megemlítettük, hogy szintén most hétvégén lesz a 4. csatári sokkadalom, itt is csurgózenekar, Kovács Gergő, gitárduó, DJ Pedro, DJ Csordás, cheat zenekar, mindenféle mulatság lesz, úgyhogy ezt is ajánlom figyelmébe, ahogyan magunkat is, mert a folytatásban érkezik itt a Nincs már klinikai szakpszichológus, akivel kicsit átbeszéljük itt az iskola kezdést, hogy mennyire stresszes ez, meg mit lehet tenni, vagy nem tenni, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrics reggel, 10:04 augusztus 27-én csütörtökön, és itt ül már velem szemben Kitanics Márk, klinikai szakpszichológus. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Na hát az iskolakezdés a mai témánk, ami hát igazából jövő héten esedékes, és azért már előtte is gondolom én, hogy azért stresszes tud lenni mind a gyereknek, mind szülőnek.
1: Hát kinek hogyan? Lehet, hogy a szülőnek éppen pozitív stressz, a gyereknek meg negatív stressz.
0: Hogyan lehet ezt kezelni?
1: Hát nehéz, de hogy igazából én azt gondolom, hogy mindig vannak kiemelt stresszek. Ugye például az iskolakezdésnél az, aki mondjuk óvodából megy első osztályba, az egy kiemelten stresszes időszak, hiszen nem tudja a szülő, hogy hogyan fog majd teljesíteni a gyermeke. Ugye az óvoda az egy teljesen más struktúra, teljesen másfajta dolgot kíván meg a gyerekektől, mint az iskola, ahol ugye nyugalomban kell lenni, kevesebbet lehet mozogni, nincs annyi spontaneitás. Ott azért mégis vannak szabályrendszerek, amelyeknek jobban meg kell felelni. Aztán a következő ilyen nagyobb stressz az ugye az alsó tagozatból a felső tagozatba lépés, hiszen az már egy sokkal komolyabb struktúra, aztán a következő a középiskola, és aztán ott van, azt se felejtsük el, hogy azért léteznek az egyetemisták, főiskolások, akik szintén egy másfajta gondolkodásmódot megkövetelő iskolarendszerbe fognak majd belépni.
0: Hát igen, szerintem beszéljünk az alsó.
1: Egészen kicsikről,
0: hiszen ott a szülőnek azért mégiscsak van egy külön stresszfaktora. Most az egyetemnél is lehet stresszes a szülő, de az máshogy vetül le szerintem.
1: Így van, abszolút. Talán azért így minden évben azért az előkerül ez a téma, minden évben így a nyár utolsó heteiben szó szokott arról kerülni, hogy mégis mi várható, vagy hogyan kell ezzel az egészen megbirkózni a szülőnek. És azt gondolom, hogy itt a szülőnek, amikor az iskolába kerül a gyermeke, a legfontosabb, amivel meg kell birkóznia, hogy ne ő legyen az iskolás, hanem a gyereke. Aha. Ez egy azért nagyon fontos dolog, mert itt nagyon sokszor azt látjuk, hogy a szülők elkezdenek tanulni a gyerekkel. Tehát gyakorlatilag, amikor a gyerek az iskolába megy, akkor nem a saját tudásáról, hanem a szülő tudásáról szokott számot adni, és mindig elmondom, hogy a szülő feladatait nem az, hogy együtt tanuljon a gyerekkel, hanem a legfontosabb, hogy megtanítsa a gyermeket tanulni. Ugye azt kell látni, hogy ha mi állandóan együtt tanulunk a gyerekkel, igen, nem tudom, hogy külső zaj belehallatszik-e, hogy itt éppen flexelnek, tehát hogyha nem tanulunk a gyerekkel, vagy hogyha tanulunk a gyerekkel, akkor gyakorlatilag az fog történni, hogy a gyerek mindig kívánni fogja, hogy tanuljanak vele, mert innentől kezdve ő képtelen lesz az önálló tanulásra. Lehet, hogy az első időszakban ez a gyereknek nehézséget okoz, lehet, hogy becsúsznak rosszabb jegyek, de a szülőnek az a feladata, hogy megtanítsa tanulni a gyermekét, hogy utána a gyerek önállóan tudjon az iskolai teljesítményében működni. Arról nem is beszélve egyébként, és az is egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerek egy másfajta szabályrendszert kell elsajátítson az iskolában. És ez a másfajta szabályrendszernek nagyon fontos eleme, hogy a szülő ezt tudja támogatni. Tehát a fegyelmet, azt, hogy nem kiabálunk bele az órába, hogy jelentkezünk, ezeket mind a szülőnek kell megtanítani a gyermeknek, és hogyha a gyerekkel valamilyen fajta ilyen jellegű magatartás probléma van, akkor az természetesen a szülőnek, és majd később a pedagógusnak is dolga lesz. Ugye az elsődleges szocializációs közeg a család. Itt elsődlegesen a szülő az, aki megtanítja a gyermekét például a viselkedéses szabályokra, vagy hogy hogyan legyen önkontrollja. A másodlagos szocializációs közeg viszont a kortárscsoport, jelen esetben az iskolai csoport, ahol megint csak nagyon sok mindent fog megtanulni a gyerek. És itt van egy nagyon fontos dolog, hogy ahogy rálát más gyerekek magatartására, viselkedésére, az iskolai hozzáállására, ugye a sajátját is alakítja, és néha viszont emiatt szembe kerülhet a szülői normarendszerrel. Tehát itt is azért kialakulhat egyfajta konfliktus. Természetesen a legnagyobb stressz azért mindig a szülőnek az, hogy a gyereke jól fog-e teljesíteni, a másik pedig az, hogy be tudja szerezni az iskola kezdéshez szükséges füzeteket, könyveket, ruhákat, hogy a gyereke milyen közegbe kerül, ezek mindig nagyon fontosak. És azért itt is azt is kell látni, hogy nem jó kirívni vagy kilógni a többiek közül, tehát valahogy ebbe idomulni kéne a gyerek szempontjából.
0: A teljesítmény többször elhangzott, ez a teljesítmény, létezik, ha jól tudom, a teljesítmény szorongás.
1: Így van, így van.
0: Ez azért erőteljesen jelen van.
1: Így van, hát ez általában az elvárások mentén szokott kialakulni, de mondok egy nagyon fontos dolgot, ami szerintem azért alapvetően megnyugtató tud lenni a szülőnek. Az, hogy a vizsgálatok szerint nem feltétlenül azok a gyerekek lesznek a legsikeresebbek az életben, akiknek az iskolai teljesítményük a legjobb. Tehát nem mutat egyenes összefüggést a kettő. Lehet valaki úgy is sikeres, mondjuk a kérdés az, hogy mit nevezünk egyáltalán sikerességnek, mindenkinél más és más a sikernek a titka is, meg maga a siker is. Van, aki a pénzben méri a sikerességet, van, aki elismertségben méri, valaki abban, hogy a társadalom befogadja-e, de az biztos, hogy attól, hogy valaki nagyon jó tanuló, nem feltétlenül biztos, hogy sikeres lesz később a társadalmi együttélésben, a gazdasági teljesítményben, vagy bármi ilyesmiben. Arról nem is beszélve, hogy a gyerekek ebben az időszakban nagyon eltérően fejlődnek. Tehát azt kell látni, hogy vannak olyan gyerekek, akik egy picit ilyen akceleráltak, kicsit koravének, akik már egészen jó teljesítményt mutatnak alsó tagozatban, jó sportolnak, akár erősebb testalkatúak, magasabbak, és vannak, akik egy picit így, mintha elmaradtak volna a fejlődésben, kicsit vékonyabbak. Később természetesen ez valamilyen szinten azért kiegyensúlyozódik, és ugyanígy van az intellektuális képességekkel is. Vannak, akik korán érnek, mondjuk korábban kezdenek el már beszélni, sokkal gyorsabban megtanulnak olvasni, vagy valami hasonló, és van, aki így sokkal játékosabb, mint hogy egy kicsit később érne be az agya, de hogy egy később ez ki fog majd egyensúlyozódni, tehát nem kell megijedni attól, hogy a gyermekünknek az elején vannak mondjuk egy picit magatartás problémái, vagy viselkedés problémái, mert ezek később meg fognak oldódni. Vannak olyan mechanizmusok, amivel ezt meg lehet segíteni. Például, hogyha a gyerek sportol, vagy akár sakkozik, vagy bármi olyat, ha egy picit éretlen az agya, például a sakkal, nagyon jól meg lehet, be lehet ezt hozni. Tehát egy kicsit stratégiai gondolkodást tanul, egy kicsit a fegyelmet, azért a sakk nagyon sok fegyelmet ad. Gondolom, hogy a Gál Péternek most nagyon örül, hogy beszélek a sakkról. De hogy alapvetően minden olyan dolog, ami például a csapatsportok, ugye, például a kosárlabda, kézilabda, röplabda, minden olyan, ahol másokhoz kell alkalmazkodni, és hogy ezt egészen kicsikortól elkezdik, akkor ez önfegyelmet tanít a gyereknek, és nagyon jól képessé válik arra a gyerek, hogy egy közegben jobban be tudjon alkalmazkodni.
0: Na hát nagyon érdekes dolgok hangzottak el, zenélünk és folytatjuk, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Andrics Ege, 9 óra múlt 44 perccel augusztus 27-én csütörtökön. Folytatjuk beszélgetésünket Kitarincz Márkkal, klinikai szakpszichológussal. Az iskola kezdés a mai témánk. Beszéljünk egy picit arról, hogy nyár után vissza rászokódni ebbe az egész iskolai rendszerbe, ez mennyire nehéz?
1: Hát ez abszolút nehéz, főleg egy gyerek számára, aki egy nyáron tele van mindenféle kalanddal és élménnyel, és akkor ezt követően újra bekerüljön a padba. Azért gondoljuk végig, hogy eleve az, hogy mikor ébred, tehát az a gyereket a nyári szünetben egy kicsit lazábban engedjük, aludjon kicsit tovább, picit később is fekhet, és most újra vissza kell rázódnia. Ilyenkor azért azt szoktuk gondolni, hogy az utolsó 2-3 hétben érdemes már egy picit így kezdeni szoktatni az iskolához, hogy egy picit előrébb hozni a lefekvés időszakát, és egy kicsit korábban felkelteni. Érdemes már ilyenkor egy picit talán így úgy is a gyereket motiválgatni, hogy vannak ugye kötelező irodalmak, hogy kezdje el ezeket olvasgatni, vagy egy picit így olvasgasson könyveket, tanulgassunk vele egy picit, már nem abban az értelme, hogy az előbb is említettem, nem szabad a gyerekkel tanulni, de hogy adjunk neki feladatot, akár ilyen feladatos füzetet, vagy tehát, hogy picit próbáljuk meg ráhangolni arra, hogy mi fog történni majd az iskolában. Ez egy nagyon fontos dolog, főleg azért, mert hogy ugye a gyerek, amikor nyáron szabadabban van, akkor ugye a szabályrendszerek is szabadabbak, több mindent enged meg magának, nincs meg a napnak az a struktúrája, az a nagyon feszes struktúrája, ami egyébként az iskola időszakban megvan. Ugye az iskola időszakban egy nagyon erős feszes struktúra van, főleg, hogy a gyerek még sportol valamit, vagy szakkörre jár, vagy nem tudom, hogy hova jár, olyankor nagyon be van táblázva, nem csak a gyerek, egyébként a szülő is, hiszen a szülő az, aki kurikázza a gyereket, de hogy ezt a feszes struktúrát a nyáron úgy egy picit így szétesni hagyjuk, és ilyenkor érdemes egy picit visszavinni a gyereket ebbe a struktúrába, vagy visszavezetni a gyereket ebbe a struktúrába.
0: Egy pár hét elég erre.
1: Abszolút, egy 2-3 héttel előbb elkezdjük. Arra kell gondolni ilyenkor, hogy amikor megszokjuk azt, hogy mondjuk mi minden hajnalban 6-kor kelünk, és eljön a szünet időszak a felnőtt számára, akkor is fölkelünk 6-kor, mert a szervezetünk erre rááll. Igen. És a gyerek szervezete is rááll, ő még egy könnyebben tud ebben valamilyen szinten alkalmazkodni, de neki elég 2-3 hét, nekünk általában azért nem.
0: Kérdés, hogy akarja-e? Abban a 2-3 hétben, hogy
1: rájön. Hát nyilván nem akarja. Hát melyik az a gyerek, aki akarja? Hát amikor én gyerekeket vizsgálok, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy várja az iskolát, vagy hogy mennyire tetszik neki az iskola, melyik a kedvenc tantárgyát. Én nem nagyon furán nézek arra a gyerekre, amelyik azt mondja, hogy várom az iskolát, és mondjuk azt mondja, hogy a matematika a kedvencem. Mindig szoktam csodálkozni, mert hogy általában a gyerekek nem ezt szokták szeretni, és nem így gondolkodnak. Tehát a gyerek nyilván nem akarja. Azt látni kell, hogy a gyerek mindig a könnyebb ellenállás, a kisebb ellenállás irányába megy. Nekünk szülőknek feladatunk az, hogy ezt ne engedjük a gyerek számára. És hogyha emlékszünk arra, hogy gyerekkorunkban ez hogy volt, és ezt vissza tudjuk idézni, akkor ezt a gyerekünkkel jobban tudjuk alkalmazni.
0: Na, van egy olyan trend elméletileg, hogy a szülők egyszerűen az első hétről így kiveszik a gyerkőcüket, mert hogy még elmennek nyaralni egy utolsót. Ez mennyire zavarhat be bármibe?
1: Hát nyilván ennek az az oka, hogy ilyenkor kicsit olcsóbb az utazás, vagy hogy mitán kevesebben vannak a strandokon, és akkor így az emberek jobban, kényelmesebben elférnek. Én azért nem nagyon támogatnám ezt, és nem tartom jó ötletnek, mert hogy pont ahogy az előbb mondtam, az iskolával elkezdődik egy szabályrendszer is, és azok a szülők, akik ezt gyakorlatilag megszegetik a gyerekkel, tehát nem viszik az iskolába, azok azt kommunikálják a gyerek felé, hogy az iskolai szabályrendszer az valamilyen szinten áthágható. Aha. És hogyha ezt kommunikálják, akkor nagyon furcsa lesz, amit mondok, de még talán a pedagógus tekintélyét is rombolják, főleg azt a tekintélyt, ami amúgy sincs nagyon már, hiszen a gyermekek nagy része viselkedés problémával bír. Tehát, hogy egyáltalán nincs semmilyen eszköz a pedagógusoknak a kezében, amivel a gyerekeket meg tudják nevelni, vagy amivel hatni tudnak rá, és hogyha a szülő ezt még ezzel támogatja, akkor az egy nagyon rossz tendencia tud lenni.
0: Viselkedési probléma, ez most elhangzott, ez régen is így volt? Vagy régebben is így volt?
1: Nyilván régebben is voltak viselkedés problémás gyerekek, de úgy tűnik, hogy az utóbbi időszakban rengeteg a viselkedés problémás gyerek, és nem kárhoztatva feltétlenül a szülőket, de azt kell mondjam, hogy nagyon sokszor a szülő az, aki tehet erről. Mindig azt szoktuk mondani, hogy a családi problémák a gyerek a tünet hordozója. Uh-huh. Tehát ami a családban problémás, vagy ami a nevelésben problémás, az a gyereken jelenik meg. A gyerekek manapság már nem nagyon tudnak késleltetni például, azért, mert a szülőtől általában mindent megkapnak szinte azonnal, mindent oda tesz nekik a szülő. A gyerek nem tanulja meg, hogy valamiért küzdenie kell, vagy valamiért meg kell szenvednie. Régebben ez nem így volt, de gondoljuk végig, hogy már az orvoshoz való eljutásunk sem úgy működik, mint régen. Az én gyerekkoromban elmentünk az orvosi rendelőbe, ott ültünk 4 órát, kiváltuk a sorunkat, bementünk, most meg időpontra érkeznek, és mindenhol így van. Tehát ez a késleltetési képesség az, ami megszűnt. Nem akarok mindig arra hivatkozni, hogy bezzeg az én időmben, mert ugye az egy teljesen más volt, de ott azért sokkal szigorúbban fogták a gyerekeket a szülők, nem feltétlenül ez a jó, vannak a mai nevelési módszerek között is nagyon jó módszerek, de vagy ezt a kettőt kellene ötvözni, és ami még egy nagyon érdekes tendencia, nagyon sokszor úgy látom, mintha a szülők félnének a gyerektől, félnének a gyerek reakcióitól, főleg az érzelmi kirobbanásaiktól félnek, nem tudják ezt kezelni, nem tudják, hogy mit lehet ezzel kezdeni. És amíg a szülő fél a gyerekétől és a gyermeknek a nevelésétől, attól, hogy következetesen tudja nevelni, addig nem is fogja tudni az iskola rendszerben sem megfelelően integrálni. És van egy nagyon fontos dolog, amit több családnál megfigyeltem mostanában, nevezetesen, hogy a szülők feszültségeit a gyermek úgy kapja meg, hogy a szülők egymást degradálják a gyermek előtt, tehát beszólogatnak egymásnak, a gyerek ennek fültanúja. Hogyha a gyerek ezt hallja, akkor még a másik szülő, a degradáló szülő sem fogja föl, hogy saját tekintélyét is degradálja a gyerek előtt. Tehát, hogyha én mondjuk a feleségemet leszólom, akkor a gyereknek eszébe jut, hogy egy felnőttet le lehet szólni, hogy egy szülőt le lehet szólni. Azzal a saját tekintélyemet is tönkreteszem, mert innentől kezdve a gyerek is visszaszól. És akkor csodálkozik a szülő, hogy káromkodik a gyerek, vagy olyat is hallottam, hogy megüti a gyerek a szülőt. És ezeket nem kérik számon. Tehát úgy érzem, mintha a szülők nem tudnák, hogy mik azok az eszközök, amivel a gyermekre lehet hatni. Pedig számtalan ilyen eszköz van, leginkább az erőforrások megvonása. Mm. És azt gondolom, hogy ezzel nem nagyon mernek, vagy tudnak, vagy akarnak élni a szülők.
0: Egy pedagógus mit tehet?
1: Hát a pedagógus nagyon sokszor, hogy mondtam, eszköztelen. Tehát gondoljunk bele abba, hogy a már elrontott nevelésű gyerekek oda kerülnek az első osztályba. A pedagógus, hogyha megvan a megfelelő tekintélye, és jó eszközei vannak hozzá, természetesen olyan pedagógiai eszközei, amelyeket ki tud használni, és nem csak azért van ott pedagógusként, mert most éppen már megemelték a pedagógusok bérét, hanem ő elhivatott pedagógus, akkor nagyon sokat tud faragni a gyerekeken, leginkább a személyes példán keresztül. A szocializáció az nem csak úgy zajlik, hogy mondjuk mondunk valamit a gyermeknek, hanem a gyerek lát minket, és a mi saját személyes példamutatásunk mint egy ilyen modellkövetésre sarkalja. Ha a gyerek azt látja, hogy ez a pedagógus jó modellnek, akkor nyilván követni fogja, hogyha azt látja, hogy nem jó modell, érzelmileg labilis, nem tud rendet tartani, nem tud megfelelően nevelési eszközöket alkalmazni, akkor nyilván elveszíti a tekintélyét, és a tekintélytelen pedagógusnál nincsen rosszabb.
0: Na hát lassan kifutunk az időből, a végére egy picikét egy előre egyszerű. Mi az a három legfontosabb dolog, amit a szülőnek meg kell tennie az iskola kezdés előtti héten, meg mondjuk az utána egy-két hétben, ami mindenképp kéne?
1: Én azt gondolom, hogy ezek már azért alapvetően elhangoztak, tehát az első, ami szerintem a legfontosabb, hogy kezdjük el a gyereknek a napi rendszeres tehát a nap idejét rendszeressé tenni, struktúrálni a napját, kezdjük el úgy lefektetni és úgy ébreszteni, ahogy majd az iskola kezdésnél meg lesz. A másik, ami nagyon fontos, hogy a gyermeket kezdjük el arra szocializálni, hogy neki majd tanulnia kell, könyvet kell elővenni, olvasnia kell, majd, tehát hogy ezek ne

0: gyerek akkor a telefonját nyomkodja.
1: Na, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt
0: voltál. Én köszönöm a meghívást.
1: Minden jót. Mi pedig zenélünk és összegezzük a reggelt, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: 3 perc múlva lesz majd 10 óra, augusztus 27-én csütörtökön. Röviden összegezzük, hogy mi mindennel foglalkoztunk ez idáig. Például a napi 5-ös tagjait kérdeztük arról, hogy szerintük mi a világ legsikeresebb hazugsága. Nagyon érdekes válaszokat kaptunk, egy kicsit el is gondolkodtunk, elmerengtünk azon, hogy mit is hallottunk. Aztán pedig arról beszélgettünk, hogy néhány nappal a tanévkezdés előtt még mindig több mint 160 tanárt keresnek, ennyi pozíció van betöltetlenül, és hát hogy mi lehet ennek az oka, és hogy mit kellene tenni. Köszönjük a véleményeket, telefonokat, aztán a végén pedig Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével beszélgettünk a programokról, illetve Kitarics Márk klinikai pszichológus volt a vendégünk, akivel az iskola kezdés pszichológiájának jártunk utána, és most itt vagyunk, igazából a folytatásban is csak ajánlani tudom magunkat, holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig pedig minden jót!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján.

0: és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével!
1: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
2: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
3: Tánctam folyamra, Gabikám!
2: De egyedül. És a férjed?
3: Remélem, hogy már ott vár.
2: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
3: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
2: És mégis honnan jött ez az ötlet?
3: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
2: És ki a tánctanár?
3: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
4: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
5: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. Vizsgálják a Magyar Nemzeti Bank működését. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborc Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
5: Rádió Andrit időjárás.
6: Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrit FM 101.
7: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
5: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Megérkezett a

0: telefonszámon.
1: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
2: Menőjállatok a Rádió Andriton. A 100 étteremben ma tavaszi zöldséglevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható hortobágyi húsos palacsinta paprikás mártással, vagy kérhető eszterházi marhatokány spagettivel. A pizza ma mai kínálata, itt magyaros gombalevest ebédelhetünk csipetkével. Az elmenü leves plusz szezámmagos csirkemell, burgonyapürével, a bémenü pedig leves plusz bolonyai spagetti.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
3: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.

0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. Vizsgálják a Magyar Nemzeti Bank működését. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napirenden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 44 31. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Menőajánlatok a Rádió Andriton. A 100 étteremben ma tavaszi zöldséglevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható hortobágyi húsos palacsinta paprikás mártással, vagy kérhető eszterházi marhatokány spagettivel. A pizza ma mai kínálata, itt magyaros gombalevest ebédelhetünk csipetkével. Az elmenü leves plusz szezámmagos csirkemell, burgonyapürével, a bémenü pedig leves plusz bolonyai spagetti.
0: Ennyi volt a reklám!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép. Csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Országos elismerések Tolna vármegyében, megemlékezés a Mohácsi csatáról. A friss hajnal után napközben forróság vár ránk. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Az MVM Paksi Atomerőmű ZRT 1-es blokkja 2026. augusztus 26-án 2 órától a védelmi működés okának behatárolását követően újra névleges teljesítményen üzemel, olvasható a Paksi Atomerőmű hivatalos oldalán. Szerda reggel Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán jelentette be, hogy a nemrég tervezetnél korábban várhatóan ma este éri el a Paksi Atomerőmű a maximális teljesítményt, a kormányfő ezúton köszönte meg minden résztvevő munkáját. Az országos rendőrfőkapitány állami ünnepünk alkalmából 4 rendőr munkáját is jutalmazta példamutató szolgálatáért. Dr. Mecser Tamás rendőrvezérőr nagy rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, Bognár Péter rendőrőr nagyot, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, bűnügyi igazgatóság, bűnügyi osztály, vizsgálati alosztály vezetőjét az elmúlt években végzett kiemelkedő teljesítménye alapján soron kívül rendőr alezredesét léptette elő. Berta Balázs rendőrfőhadnagyot, a dombovári rendőrkapitányság rendészeti osztály, igazgatás rendészeti alosztály főelőadóját soron kívül századossá léptett elő, mivel az elmúlt években munkáját magas szinten látja el, munkavégzésének intenzitása és minősége kiemelkedő. Horváth Sándor rendészeti igazgatási alkalmazottat, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság hivatal szakügyintézőjét tartósan jó színvonalú kiegyensúlyozott megbízható munkája elismeréseként pénzjutalomba részesítette, valamint a veterán rendőrök szövetségének jelölése alapján dr. Kovács Zoltán nyugállományú rendőrezredest, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság egykori rendészeti rendőrfőkapitány helyettesét jutalomba részesítette. A jutalmakat dr. Kucik János Zoltán rendőrvezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, rendészeti országos rendőrfőkapitány helyettes augusztus 19-én Budapesten az országos rendőrfőkapitányság épületében megtartott ünnepi állománygyűlésen adta át. Lélek jelenlétének és poliszmedik tudásának köszönhetően megmentette bajba jutott társa életét Tarácski Ákos rendőrzászlós kapusszekcső. Egy dombovári rendőr kért segítséget július 9-én nem sokkal 3:45 előtt, mert egy autós elgázolta intézkedő járőrtársát kapusszekcsőn. Az autó vezetője megállás nélkül elhajtott. Tarácski Ákos rendőrzászlós azonnal a bajba jutott társa segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig elkezdte az első segélynyújtást. Husvai Gábor Magyarország belügyminisztere a 2026. július 9-i kapusszekcsői emberölés büntet kísérletével gyanúsított személy elfogása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül és rendkívüli helytállásaért miniszteri elismerésben és pénzjutalomba részesítette Tarácski Ákos rendőrzászlóst, a dombovári rendőrkapitányság rendészeti osztály körzeti megbízottját, aki lélek jelenlétének köszönhetően azonnali beavatkozásával megmentette bajba sebesülésbe jutott és súlyosan megsérült kollégája életét. Tarácski Ákos rendőrzászlós augusztus 20-a állami ünnepünk alkalmából Budapesten a belügyminisztériumban megtartott központi ünnepségen vehette át a magasrangú elismerést. Ha augusztus utolsó hétvégéje, akkor csatári sokadalom. Az idei negyedik alkalomról Szegedi Attilát, a Szekszárd Alsó utcai Csatár Civil Egyesület elnökét kérdeztük.
6: Szekszárdon a csatári torokba, a csatári üzletház parkolójába negyedik alkalommal tartjuk meg a negyedik csatári sokadalom fesztivált. 2023. január 29-én alakult a Szekszárd Alsó utcai Csatár Civil Egyesület, és úgy gondolta az elnökség a tagság teljes egyetértésével, hogy valamivel be kellene lépnünk a város közéletébe, vagy éppen bármilyen területére, és ekkor álmodtunk egy nagyot, hogy kezdjünk el gondolkodni azon, hogy mivel lehetne a csatári lakosságot, a csatári embereket, vagy akár tágabb körbe a szekszárdi embereket a csatári részre vonzani, és ekkor született meg egy fesztiválnak a lehetősége, és ezen elkezdtünk dolgozni, és most már idén a negyedik csatári sokadalom fesztivált szervezzük. Ez a fesztivál ez minden évben, amikor megrendezésre kerül, akkor az iskolakezdés előtti utolsó augusztusi hétvégén, ez péntek szombatra esik minden alkalommal. Az idei fesztiválnak az időpontja ez 28-29-e augusztus, és péntek szombat 17 órai kezdettel kezdünk, és 0 óráig, tehát 24 óráig szól az engedélyünk. A pénteki programról szeretnék egy pár mondatot mondani. 17 órakor kezdünk a gyerekeknek a programjával. A Csurgó zenekar, a Csurgó együttest tudtuk megszerezni a gyerekek szórakoztatására. Ezután történik egy rövid megnyitó, majd a Csatár Civil Egyesületen belül van egy szenior örömtánc csoportunk, ahol idősebb hölgyek, idősebb urak kis koreográfiát bemutatva próbálják az idősebb korosztályt bevonzani egy ilyen mozgáskultúra fejlesztésbe és kis mozgásra. Ezután Szekszárd város szülötte Kovács Gergő musical és slágereket fog előadni, ezután egy kis levezető, egy gitárduó nevű formáció fog fellépni, majd 21 órától 24 óráig egy fiatalosabb lendületű DJ Pedro fogja szórakoztatni a közönséget.
5: A nyári pihenő után megkezdte világbajnoki felkészülését a szekszárdi kajakkenőese. A részletekről Jánbor Attilát, az egyesület vezetőedzőjét hallja.
7: Jelen pillanatban egy 3 hét pihenőnek a végén vagyunk. Versenyszezonunk nagy része ugye letelt. A teljes csapat most fog elkezdeni készülni. A legkisebbek mondjuk már pár napja öveznek, de a nagyobbak azok holnapi naptól állnak bele a munkába. Gyakorlatilag egy pici visszaalapozással fogunk kezdeni, ez azt jelenti, hogy hosszabbakat evezünk, és nyilván egy picit többet kondizunk, és még egy kicsit a kiegészítőkből is többet rakunk be. Ez egy-másfél hét lesz, aztán pedig mindenképpen rámegyünk nagy intenzitású edzésekre. Remélem, hogy a gyerekek élvezni fogják a VB felkészülést, és a teljes csapat is élvezni fogja a VB felkészülést, hiszen a csapatunk nem két emberből áll, hanem többen vagyunk, és mindenki ügyes, és mindenki lelkes. Nyilván nem tud mindenki kijutni egy versenyre, de ha a csapat ezt úgy fogja fel, hogy gyakorlatilag végigkészülhetnek egy utánpótláskorú világbajnokságra való felkészülést megcsinálhatnak. Nyilván a következő évre ez nekik már egy nagy dobás, úgyhogy én bízom benne, hogy a teljes csapat jól össze fog állni, és ügyesen készülni tudunk a világbajnokságra.
5: Augusztus 19 és 23 között térségünk adott otthont a 2026-os Hungária kupának, a hazai tájékozódási futás egyik legjelentősebb eseményének. Az 5 napos verseny központja Bonyhád volt, a résztvevők pedig a környék változatos terepein tették próbára gyorsaságukat, állóképességüket és tájékozódási képességüket. A tájfutás különleges sport, egyszerre kíván komoly fizikai teljesítmény, gyors döntéshozatalt és folyamatos figyelmet, miközben szorosan összekapcsolja a versenyzőt az őt körülvevő természettel. A Hungária Kupa ezért nem csak sportszakmai esemény volt, hanem remek lehetőség arra is, hogy az ország különböző pontjairól és külföldről érkező vendégek megismerjék Bonyhádot, a völgységet és térségünk természeti értékeit. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható, csupán kis eséllyel elvétve északon alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a keleti-délkeleti szél, ugyanakkor északkeleten az északi a szelet kísérhetik élénk széllökések. Sokfelé felfrissül a levegő a hajnali órákra, a legalacsonyabb hőmérséklet 9 és 19 fok között alakul, délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon a hajnali 16 fokot követően napközben 34 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
8: Szép napot kívánok Önöknek, én Géci Adrien vagyok. Megérkeztünk a csütörtöki nap közepéhez, remélem, hogy jól telt a délelőttjük. A hírek után most ismét a zené a főszerep, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te.

A ma kedvencei és a tegnap slágereiért a Rádió Antrit, és ma augusztus 27-e csütörtök van. Ne felejtsék el felköszönteni Gáspár nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik. És akkor néhány szó az időjárásunkról. Ma a napsütést elszórtan zápor zivatar zavarhatja meg, elsősorban a nap első felében mérsékelt marad a keleti szél, de zivatarok idején feltámadhat a légmozgás, délután majd 28 fok várható itt, Szekszárdon és környékén. Ami pedig a folytatást illeti, holnap országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti délkeleti szelet. Holnap hajnalban 12 és 21, délután pedig majd 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Rádió.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. Rádió Antrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Néha egy mese sokkal többet tud mondani rólunk, mint elsőre gondolnánk. Ezt a gondolatot helyezi a középpontba az I. és Gyula Könyvtár szeptemberi mese műhelye is, amely szeptember 7-én hétfőn délután 4 órakor kezdődik Szekszárdon. A programra minden érdeklődőt szeretettel várnak, és nem egyszerű mese felolvasásról van szó. A résztvevők közösen beszélgetnek, értelmeznek és megpróbálják felfedezni a történetekben rejlő üzeneteket. A meseműhely egyik fontos célja a kapcsolatépítés és az úgynevezett én erők mozgósítása. A közös munka során olyan mesékkel foglalkoznak, amelyek egy-egy életszakasz nehézségeire, feladataira vagy éppen döntési helyzeteire világíthatnak rá. Egy-egy történet így akár a saját életünkhöz is kapcsolódhat, és olyan gondolatokat indíthat el, amelyekre a hétköznapokban talán nem jut időnk. A szeptember 7-én délután 4 órakor kezdődő találkozás az I. és Gyula könyvtárban lesz Szekszárdon. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Most pedig jön egy dal, amely néhány év alatt igazi nyári hangulatú kedvencé vált, könnyed, lüktető, egyszerre nyugodt és mégis táncolható, pontosan az a fajta zene, amelynél az ember önkéntelenül is együtt mozog a ritmussal. Jó, Lost Frequencies, itt a Radio Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Radio Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt egy óra lesz, úgyhogy következnek a hírek. Megtudjuk, mi minden történt az elmúlt órákban, milyen eseményekről érdemes tudni. Maradjanak velünk, a hírek után pedig ismét visszatérünk a zenéhez, és folytatjuk együtt ezt a csütörtöki délutánt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Jó estét, szomszédasszony! Haj, ilyen csinosan késő este!
4: Tánctam folyamra, Gabikám!
3: De egyedül! És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben nem

0: És felejted a heti gondokat.
1: És mégis honnan jött ez az ötlet?
0: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
1: És ki a tánctanár?
0: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
2: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
3: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
8: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Országos állatvédelmi hatóságot hoznak létre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a Paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
8: Rádió Andrét időjárás.
9: Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Rádió Andrét, FM 101.
11: Elmúlt délután 1 óra is, a napnak még korán sincs vége, hogyha éppen úton vannak, dolgoznak, intézik a dolgaikat, vagy csak egy kis zenei társaságra vágynak, jó helyen járnak. A hírek után már is jön a következő dal.
10: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
8: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha szeretik a játékos kihívásokat, és közben szívesen tanulnának valami újat, szexedről és a környék természeti értékeiről, akkor érdemes lehet figyelni az I. és Gyula könyvtár augusztus 28-ai programjára. Ezen a napon délelőtt 10 órától egészen este 6 óráig egy a víz köré épülő vetélkedő várja az érdeklődőket. A játék során minden olyan témára számítani lehet, ami a vízzel, a környezettel és a lakóhelyünk természeti adottságaival kapcsolatos. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos formában még többet tudjanak meg arról a környezetről, amelyben élnek. A vetélkedőre 2-3 fős csapatok jelentkezhetnek, a teljes létszám legfeljebb 30 fő lehet, vagyis érdemes lehet előre összeállítani a csapatot és együtt készülni a kérdésekre, kihívásokra. A program még egyszer, tehát augusztus 28-án pénteken 10 és 18 óra között zajlik az I. és Gyula könyvtárban, Szexárdon. A részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, ezért aki szeretne játszani, annak érdemes előre jeleznie a részvételi szándékát.
1: Szexárdi Rádió, minden szexárdinak! A ma kedvencei és a tegnap slágerei! Ez a Rádió Andrit!

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: Ama kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. 40 év egy mesterség szolgálatában, ez önmagában is különleges jubileum, különösen akkor, ha mindez egy olyan alkotói pályát jelent, amely szorosan összefonódott Szekszárddal és a Tolnai Tájjal. Rács Róbert fazekas mester, népi iparművész és keramikus, idén 40 éve foglalkozik szeretett mesterségével. Ennek apropóján jubileumi kiállítás nyílik szeptember 15-én a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ Bakta Galériában. A tálatanyaga nem véletlenül kötődik erősen a szekszárdi borvidékhez. Rács Róbert az elmúlt évtizedekben számos borásszal és borászattal alakított ki kapcsolatot, és többek között borversenyek nagy díjaihoz készített különleges kerámia tárgyakat. Ezekből a munkákból is válogat a mostani kiállítás. Az alkotásokon gyakran jelennek meg sárközi díszítő elemek, miközben a formák kupákra, sellegekre vagy padlóvázákra emlékeztetnek. Vagyis egy olyan kiállításról van szó, amely egyszerűen mesél a fazekasság hagyományáról, a kézművességről és a szekszárdi borvidékhez fűződő kapcsolatokról. A tálat október 10-ig lesz látható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar, és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkedni pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő dalhoz nem is kell sok magyarázat, hiszen az első hangok után valószínűleg sokan azonnal felismerik, a Stereo MC's egyik legismertebb száma igazi 90-es évekbeli hangulatot hoz, és bizonyítja, hogy a jó groove évtizedekkel később is működik. Jön a Connected!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, lassan 2 óra, ezért ismét megállunk egy pillanatra a zenék között, és érkeznek a hírek, érdemes velünk maradni, hiszen összefoglaljuk a nap legfontosabb történéseit, aztán pedig már folytatódik is a zenei műsor, számítok a figyelmükre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
8: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
0: Elérte maximális teljesítményét a Paksi atomerőmű, két magyar is eltűnt a nepáli villámáradásban. Ország

0: Az állatvédelmi hatóságot hoznak létre, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborc Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Egyes ország részekben már ismét kánikula várható, napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, egy-egy zápor nem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 28 és 34 fok között alakul, néhol északkeleten lehet ennél pár fokkal alacsonyabb a csúcsérték.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit közlekedés.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint a 65-ös főúton Tamási belterületén a 46-os és a 47-es kilométer között építési munka miatt útszűkületen keresztül haladhat a forgalom. Szekszárdon egyébként az utak burkolata száraz, a látási viszonyok jók, balesetről, egyéb rendkívüli eseményről pedig szerencsére ez ideig nem kaptunk hírt, remélem, hogy nem is fogunk. Vezessenek óvatosan és figyelmesen, mi útat kívánunk Önöknek!
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Elmúlt 2 óra, a csütörtök pedig szépen haladt tovább, remélem jutott ma már egy kis idő önmagukra is, akár csak néhány nyugodt percre. Mi itt maradunk, zenével kísérjük tovább a délutánt, tartsanak velünk!
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha azt mondjuk, hogy paradicsom, akkor általában a saláta, a lecsó, vagy éppen egy jó bolonyai jut az eszünkbe. Spanyolországban viszont van egy nap, amikor a paradicsom egészen más szerepet kap. Több mint 20 000 ember vesz részt a híres paradicsom csatán. Az idei eseményt már 79. alkalommal rendezték meg. A csata egy jelzőrakétával kezdődött, majd teherautókról borították az utcákra a paradicsomokat, a résztvevők pedig pillanatok alatt vörösre festették a környéket és egymás ruháját is. A paradicsomokat a földről szedték fel, majd egymásra, illetve a teherautókon állókra dobálták. Az eseményre idén 150 000 kg paradicsomot szállítottak, ezeket kifejezetten erre a célra termesztették. Fogyasztásra nem igazán alkalmasak, viszont puha héjuk miatt dobálás közben kisebb sérülés veszélyt jelentenek. A szervezők és a hatóságok a résztvevők számát 22 000-ben maximálták. És hát valljuk be, Szekszárdon egy születi rendezvényen is elég látványos lenne egy ilyen paradicsomcsata, de azért reméljük, a szekszeriak inkább a jó borra és a helyi gasztronómiára használják fel a paradicsomot.
1: Rádió Antrit!

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy olyan programot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani, ami a csillagászattal és az űrkutatással kapcsolatos. Augusztus 28-án, pénteken este 7:30-tól, Szekszárdon az I. és Gyula könyvtárban Görgei Zoltán vezet majd végig bennünket a holdkutatás több ezer éves történetén. Szó lesz arról, hogyan figyelték a holdat az ókori csillagászok, hogyan változott az égitesttel kapcsolatos tudásunk, és miként jutottunk el a mai hold expedíciókig. Az is kiderül, miért fontos napjainkban is a hold kutatása, és milyen szerepet tölthet be ebben az Artemis program. Az előadás után derült idő esetén távcsöves bemutatóval folytatódik az este. Így nem csak hallhatunk a holdról, hanem közelebbről is megfigyelhetjük különleges felszínét. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Eminem visszatér, és sem mindig esemény, ez a dal pedig rögtön megmutatta, hogy a rapper továbbra sem vesztette el azt a lendületet és szókimondó stílust, amely miatt világszerte ismerik. Már is következik a Houdini, mit a Rádió Antriton. További jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 3 óra, hamarosan ismét hírekkel jelentkezünk. Ha közben dolgoznak, úton vannak, vagy éppen a délutáni teendőiket végzik, maradjanak velünk erre a néhány percre is, hiszen hozzuk a legfontosabb információkat. A hírek után pedig ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk, újabb zenékkel várjuk Önöket. Itt a Rádió Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet Ultra jó.

0: 2023-as telefonszámon.
1: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
2: Már 4950 forinttól.
3: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Lovas zarándoklat érkezett Szexárdra. Elhuny Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos. Pénteken is marad a kánikula. Jó napot kívánok, Jannel Joli vagyok. 2026. augusztus 27-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Vakolatdarab hullott a járdára szerda délután Szexárdon az August Imre utcában, a járásbíróság épületének 4. emeletéről, olvasható a katasztrófa védelem közleményében. A műszaki mentéshez a szexárdi hivatáshoz tűzoltók vonultak, akik szalaggal lezárták az érintett területet, majd magasból mentőszer emelő kosarából átvizsgálták az épület homlokzatát, személyisérülés nem történt. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezés Szexárdon a Béla király téren, az ünnepi gondolatokat Berlinger Attila polgármestertől hallja.
5: Történelmünk egyik legnagyobb sors tragédiájaként emlékezünk vissza a Mohácsi csatára, amely rövidesen az 500. évfordulóját fogja ünnepelni. Ez az ünnep inkább egy megemlékezés és egy olyan tiszteletadás azoknak a hősöknek, akik 500 évvel ezelőtt nem azt nézték, hogy hogyan tudják menteni a bőrüket, hanem vállalták azt, hogy életüket áldozzák a hazáért. Ez az emlékünnep így a hazaszeretet, az önfeláldozás és a hősiesség visszaemlékezését jelenti számára. Maga Szexárd is kivette a részét az akkori történelemből, hiszen II. Lajos király felvonuló serege augusztus 14-én, jó 10 nappal a csata előtt Szexárdon is tábort vert. II. Lajos királyunk itt, a Vármegyeháza épületében tartott egy rövid pihenőt, ahol őse, első Béla királyunk, városalapító királyunk is örök álmát őrzi. Augusztus 27-én, ezen a napon, ahol mi visszaemlékeztünk, már a Mohácsi csata helyszínén sorakozott fel a magyar sereg, és akkor még nem tudhattuk, hogy 2 nappal később bekövetkezik az a tragédia, mely bizony, ahogy említettük, nemzetünk egyik legnagyobb

0: Tragédiája is volt egyben. Mégis ez a visszaemlékezés nem csak a szomorúság, nem csak a tragédiára emlékeztet minket, hanem arra is, hogy vannak olyan pillanatok, amikor az összefogás és a nemzeti érzés mindent felülír. Nincsenek ékesebb példája, mint az, hogy János apát, szekszárdi akkori egyházi vezető 100 lovassal csatlakozott II. Lajos király seregéhez, és ez a 100 szekszárdi ifjú bizony mind ott halt meg a csatatéren. Köszönjük szépen ennek az emlék ünnep szervezőinek, Dunadráva Nemzeti Parknak, a Lovasbandériumnak, amely végigjárja a történelmi csata útját egészen Mohácsig. Köszönjük szépen a szekszárdi gitárkvartettnek, Bartina Néptánc Egyesületnek, a Babics Mehek Ultra és Központnak, hogy a közös összefogással egy méltó emlékünnepel tudunk tisztelegni az akkori hősök előtt.
1: A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a mára már hagyománnyá vált történelmi lovas zarándoklat érkezett Szekszárdra csütörtökön. A Lovasbandériumról a Dunadráva Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálat vezetőjét, Varga Zsoltot kérdeztük.
2: 2016-ban készültünk a csata 490. évfordulójára, és akkor dr. Négyesi Lajos hadtörténész hívta föl a figyelmet arra, hogy itt a különböző településeknek a megyeházákon, városházákon 1926-ban táblákat, emléktáblákat helyeztek el. És ezek az emléktáblák a II. Lajos király seregéről, illetve a csatába vonuló seregnek állítanak emléket, és ezeket láthatjuk például itt is a vármegyeházának a falán, ezt az emléktáblát. És akkor a Lajos arra hívta föl a figyelmet, hogyha közeledik az 500. évforduló, akkor valamilyen megemlékezés sorozattal próbáljunk egy főhajtásra tisztelegni a Mohácsi csatában elhunyt hősök előtt, és akkor pattant ki a fejünkből ez az ötlet, hogy egy lovas történelmi hagyományőrző zarándoklattal tisztelegnénk a csatába vonuló katonák előtt. 10 éve csináljuk, ez az utolsó alkalom, ugye most van az 500. évforduló, és hát nagyon boldogan, örömmel jelenthetem be, hogy most már hatalmas nagy létszáma, 6 lóval indultunk, most több mint 30 lovas lesz, és akik leérkeznek Mohácsra, az közel 70 lovas, és 13 önkormányzat csatlakozott hozzá, több emléktáblát helyeztek el ez alatt a 10 év alatt, kibővítve ezt az emléktábla sorozatot, úgyhogy úgy gondolom, hogy sikerült egy méltó megemlékezést állítani a mohácsi csatahőseinek. 200 kilométer fölött van a teljes útszakasz, amit megtesznek, Érd, Ercsi, Dunajváros, Dunaföldvár, Szekszárd, Tolna, Báta, Dunaszekcső útvonalon haladnak egészen le Mohácsig. Ez nem csak egy történelmi zarándoklat, hanem ez egy lovas sport teljesítmény is. Azért ne felejtsük el, ez a 200 km, vannak olyan napok, amikor 40 km kell megtenni. Nagyon fontos a lovaknak a felkészítése, már jóval korábban, és a lovasoknak is a felkészülése, és az kettőknek az összehangolása.
1: A nagymúltú Emalion Bonhádi Zománcáru Kft. Néhány nappal ezelőtt felszámolás alá került, és az üzem végleg megszűnik, értesült a Magyar Hang a Vasas Szakszervezeti Szövetségtől. A szakszervezet szerint a vállalat pénzügyi helyzete olyannyira kritikusság vált, hogy több munkavállaló részben vagy egyáltalán nem jutott hozzá a munkabéréhez. A következőkben a cégbíróság kijelöl egy felszámoló biztost, aki átveszi a vállalat irányítását. A dolgozók munkaviszonya addig marad fenn, amíg a felszámoló meg nem szünteti azt. A szakszervezet közlés szerint a biztos feladata lesz az elmaradt bérek, a felmondási időre jutó juttatások és a végkielégítések rendezése. A bonyhádi izománcedények generációkon át meghatározó részei voltak a magyar háztartásoknak. Filóné Ferenci Bolya Bonyhád polgármestere a Magyar Hang kérdésére azt válaszolta, az önkormányzat minden segítséget megad a dolgozóknak, közvetítőként jár el a környékbeli cégek és a munkájukat elvesztő emberek között, hozzátette, a környék munkaerőhiánnyal küzd, így aki dolgozni akar, az biztosan fog találni magának új állást. Munkabalesetben halt meg a világ és Európa bajnok kajakos Boros Gergely, a korábbi élsportoló 42 éves volt. Halálhírét csütörtök reggel jelentette be a Magyar Kajakkenu Szövetség. Közleményük ugyan nem tért ki a tragédia okaira, de az Index úgy tudja, hogy ugyanarról a balesetről van szó, amelyről szerda késő este a Paxpress hírügynökség is beszámolt. Ők azt írták, hogy a paksi eset teniszpályái mellett padápályák építése zajlik, ennek során történt a tragédia. Egy hatalmas üvegfal zuhant a korábbi sportolóra. 2026. augusztus 26-án este 6:30 körül történt haláleset kapcsán a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétség gyanúja miatt büntető eljárást indítottak, közölte a rádiónk megkeresésére Farkas Kinga rendőrhadnagy, a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Az eset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. A szekszárdi születésű Boros Gergely egy ideig párhuzamosan kosárlabdázott és kajakozott, az az atomerőmű esze színeiben, végül az utóbbi sportágat választotta. 2002-ben az utolsó éves ifistaként K4 500 méteren szerzett Európa-bajnoki ezüstérme ugyancsak megerősítette benne, hogy hivatásszerűen szeretne kajakozni, áll a nekrológban. A 2003-as előolimpián párosban Szabó Gergellyel ezüstérmes lett K2 1000 méteren. A 2004-es poznani kontinensbajnokságon Európa-bajnok lett a K4 200 méteren versenyző egység tagjaként, ezt követően a korosztályában az U23-asok mezőnyében olimpiai számban K4 1000 méteren győzött. A 2005-ös szezonban sorra nyerte az érmeket korosztályában és a felnőtt EB-n is begyűjtött egy ezüstöt egyesben 200 méteren. Pályafutása meghatározó élménye volt a 2006-os szegedi világbajnokság, amelyen negyedik lett K1 1000 méteren. 2007-ben világbajnok lett a K4 200 méteres egység tagjaként Duisburgban, 2014-ben VB ezüstérmet nyert K2 500 méteren. 2017 tavaszán hagyott fel a kajakozással, visszavonulása után a sportágban dolgozott tovább, emellett az ASE munkájába is besegített. 2018 és 24 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Boros Gergely családja, felesége és két gyermeke gyászolja, a Magyar Kajakkenu Szövetség saját halottjának tekinti, olvasható a közleményükben. Pénteken országszerte száraz napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti délkeleti szelet. Hajnalban 12 és 21, délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Szexárdon pénteken hajnalban 18, napközben 35 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
3: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 105.1.
4: 3 óra után is van még mit várni ettől a csütörtöktől. Ma délután közepén járunk, és ha velünk tartanak egy kis zene mindig akad, ami jobb kedvel derítheti a napot. A hírek után folytatjuk is a zenélést.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Hogyha már most azt érzi, hogy túl gyorsan telik a nyár, akkor van egy rossz hírünk, ősszel ismét vissza kell állítani az órákat. Az Európai Unió jelenlegi szabályai szerint ugyanis továbbra is marad az évi kétszeri óraátállítás. Az Európai Bizottság korábban már javasolta a rendszer megszüntetését, de a tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon-e. Így egyelőre nincs változás. Idén október 25-én térünk vissza téli időszámításra, vagyis hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat. A következő évek időpontjai is ismertek egészen 2031-ig. Persze ez nem jelenti azt, hogy addig biztosan így is marad a rendszer. Egy korábbi felmérés szerint a magyarok többség egyébként szívesen megszüntetni az óraátállítást. A kérdés csak az, hogyha egyszer végre dönteni kell, akkor a nyári vagy a téli időszámítás mellett tesszük le a voksunkat. Addig pedig marad a megszokott tavasz és őszi óratekergetés. Szexedon is lesz tehát egy hétvége össze, amikor egy órával többet hallhatunk, legalábbis elméletben.
1: Rádió Andrét, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A Tolna vármegyei Tevelen ezen a hétvégén most szombaton ismét a töltött káposztáé lesz a főszerep, hiszen 20. alkalommal rendezik meg a Galuska Fesztivált. És aki ismeri a teveli hagyományokat, pontosan tudja, itt a galuska nem egyszerűen egy étel, hanem közösségi ügy. Idén több mint 4000 töltött káposzta készül majd az üstökben. A fesztivál egyik legfontosabb célja természetesen a gasztronómiai hagyományok őrzése, de legalább ennyire fontos a közösség összekovácsolása és a teveli vendégszeretet bemutatása. A rendezvény délelőtt szabadtéri misével is kenyérszenteléssel kezdődik, a zsűrizésre szánt galuskákat pedig délig kell leadni. Napközben kulturális programok, helyi fellépők és különböző közösségi események várják a résztvevőket. A gyerekek számára egy interaktív tanösvényt is felavatnak, amelynek állomásain meséket hallgathatnak meg. A délután és az este pedig már a zenéről és a szórakozásról szól. A teveli Galuska Fesztivál 20 év alatt igazi hagyománnyá vált, és jól mutatja, hogy egy jó étel köré milyen erős közösséget lehet építeni. Mindez tehát ezen a hétvégén most szombaton Tevelen. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztán látás szakértője.
3: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
4: Tánctam folyamra, Gabikám!
3: De egyedül! És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
3: És mégis honnan jött ez az ötlet?
4: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
3: És ki a tánctanár?
4: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Három hatalmas név egy dalban. Timbaland, Justin Timberlake és Nelly Furtado. Ez a trió már önmagában garancia egy erős, karakteres hangzásra, a dal pedig hozza azt a különleges 2000-es évekbeli pop és R&B világot, amit annyian szeretünk.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. 4 órához közeledünk, ami azt jelenti, hogy ismét hírek következnek, összefoglaljuk a nap fontosabb eseményeit, hogy akkor is képen legyenek, ha egész nap nem volt idejük figyelni, mi történik a környezetükben. Maradjanak velünk, mert a hírek után természetesen ismét felhangosítjuk a zenét.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az 1 év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
6: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Munkabalesetben vesztette életét Boros Gergely világbajnok kajakos. A Fidesz áll minden vizsgálat elé a gondosóra programmal kapcsolatban. 2 év után újraindulhat Iványi Gáborék iskolája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztek.

0: Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkor a föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: Elmúlt 4 óra, lassan közeledik a csütörtöki nap vége, de addig még bőven van időnk együtt. Remélem kellemesen telik a délutánjuk, és hogyha most kapcsolódtak hozzánk, maradjanak is velünk. Már is érkezik a következő kedvenc.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan tényleg elmondhatjuk, hogy az őzek után a szarvasok kerülnek a figyelem középpontjába, és ez nem csak az erdőkben fontos időszak, hanem az autósok számára is. Térségünkben augusztus utolsó napjaiban már elkezdődik a szarvasbőgés időszaka. A gímszarvasok ilyenkor aktívabbak, a veszélyezetük csökken, és nem csak az erdős területeken, hanem akár mezőgazdasági területeken is megjelenhetnek. Tolna vármegyében ez különösen fontos figyelmeztetés, hiszen nálunk is sok olyan útszakasz van, amely erdők, mezők vagy vadjárt a területek mellett vezet. A szakemberek azt kérik, hogy a vadveszélyt jelző tábláknál mindenképpen lassítsunk, és alkonyatkor, éjszaka, illetve hajnalban legyünk még óvatosabbak. Ha az út szélén megcsillan egy állatszeme, számítsunk arra, hogy akár több szarvas is követheti. Ha pedig az ütközés már elkerülhetetlen, nem érdemes hirtelen elrántani a kormányt, inkább vészfékezni kell. Ha mégis megtörténik a baj, a 112-es segélyhívót kell tárcsázni, az elütött vadat pedig semmiképpen ne vigyük magunkkal.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy tálatot szeretnék hallgatóim figyelmébe ajánlani. Egy szexárdról indult, különleges életutat bejárt fotóművész munkáival találkozhatnak hamarosan azok, akik szívesen merülnek el a fotográfia és a kultúra világában. Moshe Zoltán időbe zárva című kiállítása szeptember 12-én nyílik meg a szexádi Babits Mihály Kulturális Központ Művészetek Házában. A tálat különösen érdekes lehet Tolna vármegyeiek számára is, hiszen Moshe Zoltán Szekszárdon született, gyermekéveit pedig Tevelen töltötte, középiskolába Bonyhádolyát. Fotográfusként több évtizeden keresztül járt a Magyarországot, Európát és a Kárpát-medencét, fényképein pedig tájakat, kulturális emlékeket, valamint a magyar művészet és irodalmi élet számos szereplőjét örökítette meg. Pályája során több száz egyéni kiállítása volt, és számos könyvhöz, albumhoz is készített fotókat. A szexádi kiállítás megnyitóján dr. Fusz György mond köszöntőt, a tálatot Dévényi Sándor nyitja meg, közreműködik Lozsányi Tamás orgonaművész. A kiállítás november végig látogatható. A tálathoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: 0623-as telefonszámon.
1: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Ennyi volt a reklám!
4: Ha van dal, amelynek már a címe is mosolyt, csal az ember arcára, akkor ez biztosan az. Pharrell Williams egyik legnagyobb sláger egyszerűen jó kedvre hangol, legyen szó reggelről, délutáról, vagy akár egy hosszú nap végéről. Jön most a Happy, itt a Rádió Antriton.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét. Mindjárt 5 óra jönnek a hírek, mielőtt tovább engedjük ezt a csütörtöki délutánt a zenével. Egy rövid hírszünet következik, aztán újra érkeznek a jól ismert és kedvelt dalok. Ha már hazafelé tartanak, vagy még dolgoznak, vagy éppen otthon pihennek, maradjanak elünk, folytatjuk a délutánt hamarosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő

0: viselkedek?
1: Hát szívvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
1: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
4: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
1: Haló, és a lóval mi lesz?
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogramm, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. Vizsgálják a Magyar Nemzeti Bank működését. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
3: Rádió Andrét időjárás.
6: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám...

0: termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
2: 5 óra után járunk, lassan tényleg ráfordulunk a csütörtök esti órákra, akár már hazafelé tartanak, akár még dolgoznak, vagy éppen otthon pihennek, jó, hogy velünk vannak. A hírek után már is folytatjuk a zenélést.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha önöket is egyre többször foglalkoztatja, hogy vajon mit hoz számunkra a mesterséges intelligencia, akkor érdemes lesz figyelni a szexedi kulturális programokat. A Kultúrkortyok Szabad Egyetem következő előadása éppen ezt a kérdést járja körül, ráadásul nem is akármilyen megközelítésben. Áldás vagy átok, őszintén a mesterséges intelligenciáról címmel, Villányi Balázs tart interaktív előadást szeptember 1-én este 6 órától a Babits Mihály Kulturális Központ csatárteremben. A téma ma már szinte mindenkit érint, hiszen a mesterséges intelligencia egyre több helyen jelenik meg a mindennapjainkban. Hatással lehet a munkára, a döntéseinkre, a kapcsolatainkra, és arra is, hogyan szerzünk információt, vagy hogyan oldunk meg bizonyos feladatokat. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Ez a Rádió Andrit! FM 105.1! Rádió Andrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Jó hír érkezett a dél-dunántúli mentőellátásról, ami természetesen Tolna vármegye szempontjából is fontos. Az Országos Mentőszolgálat új, nyilvánosan elérhető statisztikai rendszerében már területi bontásban is láthatók a kiérkezési idők. A friss adatok alapján a dél-dunántúl az ország egyik legjobban teljesítő térsége, a régiók között jelenleg a második helyen áll. Ebbe a régióba Baranya, Somogy és Tolna vármegye tartozik. Fontos azonban, hogy ezekből az adatokból nem lehet egyetlen mentőállomás vagy mentő dolgozó munkájára következtetni. A kiérkezési időt számos tényező befolyásolja, a távolság, az útviszonyok, a forgalom, a napszak, az adott időszak terheltsége és az éppen rendelkezésre álló mentőkapacitás is. A legsürgősebb, közvetlen életveszélyes eseteket külön kategóriában kezelik, hiszen ezeknél valóban minden perc számít. A dél-dunántúli eredmény azért is figyelemre méltó, mert Tolna, Baranya és Somogy jelentős része kisebb településekből és vidéki térségekből áll. A statisztikai rendszerben a későbbiekben az is követhető lesz, hogy hogyan változnak a kiérkezési idők és a mentőszolgálat terheltségi adatai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed!
4: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
7: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
7: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő előadó színészként és zenészként is megkerülhetetlen név, hiszen Will Smithnek a 90-es években és a 2000-es évek elején is számos emlékezetes slágere született. A most következő dalát én nagyon szeretem. Érkezik Will Smith itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt 18 óra, úgyhogy ideje elköszönöm önöktől, én már ennyi voltam. Érkeznek a hírek, aztán pedig Adri nélkül forognak majd tovább a dalok. Én szép estét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a... Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szexárd,

0: telefon számon.
1: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostrovia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Augusztus végére befejeződik az 5-ös főút Szegedbe vezető szakaszának bővítése. Oktató videót készített a NAV a nyugtaadatszolgáltatásról. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
0: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 101.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
3: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
4: Tánctanfolyamra, Gabikám!
3: De egyedül. És a férjed?
4: Remélem, hogy már ott vár.
3: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
4: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
3: És mégis honnan jött ez az ötlet?
4: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
3: És ki a tánctanár?
4: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
5: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Andrét! A ma kedvencei és

0: századi születinapokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szexárdagora.hu és www.szexárdiszületinapok.hu.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tena étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
7: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Több alapítvány is megszűnik jelenlegi formájában. Új korszak indul Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Kiemelt károsító bogarat találtak a magyar határnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka

0: kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Let's do something. Let's make a bet.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20-388-2730, www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctanfolyamra, Gabikám! De egyedül. És a férjed?
3: Remélem, hogy már ott vár.
2: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
3: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
2: És mégis honnan jött ez az ötlet?
3: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
2: És ki a tánctanár?
3: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
4: Ön is megtalálja a 0620-980-77-52-es telefonszámon.
5: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
8: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székházfelújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják.

0: ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkor a föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkor a föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Rádió Andrét időjárás.

0: szexárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Több alapítvány is megszűnik jelenlegi formájában. Új korszak indul Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Kiemelt károsító bogarat találtak a magyar határnál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg

0: fogalmazott, nem lesz megállapodás minden áron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld fél árnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Januártól 120 ezer forint lesz a legalacsonyabb öregségi nyugdíj. Unger Anna Rózát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság az NVVH elnökének. Mezőgazdasági gép okozhatta az erdőtüzet Belgiumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A fenntartható vízgazdálkodásról szóló cselekvési tervet fogadott el a kormány. A terv célja, hogy természet alapú megoldásokkal és a természetes víz visszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Szerdai ülésén több mint 40 napi rendi pontról tárgyalt a kabinet, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, napi renden szerepelt a költségvetés és az uniós források megszerzése. Emellett a közlekedési beruházásokról, a paksi atomerőmű és az energiaszektor helyzetéről, valamint a klímavészhelyzetről és az aszályról is egyeztettek. Megkezdte munkáját a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság, közölte a Tisza frakció. Csőszi Attila testület elnöke megerősítette, azt vizsgálják, hogy a jegybank korábbi működése során, különösen az alapítványi vagyonkezelésben, az ingatlan beruházásoknál és a székház felújításnál sérülhettek-e az átlátható és felelős közpénzgazdálkodás követelményei. Csődeljárás alá került a Bayer Construct. Balázs Attila tulajdonos maga kezdeményezte az eljárást a cég ellen, tudta meg a Telex. A döntést a tulajdonos, aki egyben Orbán Viktor vejének Tiborcz Istvánnak az üzlettársa is, kedvezőtlen piaci folyamatokkal, a szabályozási környezet megváltozásával, valamint a zuglói irodakomplexum megvásárlásától való kormányzati elállással indokolta. Több tagország vezető politikusával egyeztetett eddig a következő hosszú távú uniós költségvetésről az Európai Tanács elnöke. António Costa Pozsonyban találkozott a szlovák miniszterelnökkel, aki úgy fogalmazott, Szlovákia számára az erős kohéziós és mezőgazdasági politika a prioritás. Az integrációért felelős osztrák tárca nélküli miniszter egy lapinterjúban úgy fogalmazott, nem lesz megállapodás mindenáron az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Szükség esetén folytathatja a katonai csapásokat Irán ellen az Egyesült Államok, jelentette ki az amerikai hadügyminiszter. Pete Hegseth szerint jelenleg a gazdasági szankciók okozzák a legnagyobb nyomást Iránnak, de a katonai fellépést sem zárják ki. Eközben az amerikai elnök közölte, minden tengeri aknát eltávolítottak, illetve megsemmisítettek a Hormuzi szorosban, és figyelik, hogy ne telepítsék azokat újra. Péntek hajnalban 93%-os holdfogyatkozás szemtanúi lehetünk. Akik felébrednek a 3 óra 24 perckor induló jelenségre, ők azt láthatják, amint a hold belép a föld félárnyékába. A leglátványosabb pillanat 5 óra 20 perc környékén várható, ekkora föld árnyéka kitakarja a hold több mint felét, amitől narancssárgás-vöröses színben fog pompázni a nyugati égbolt.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátás, de jelentős mennyiségű szaharai por is lesz felettünk, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Figyeljen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.